0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a város polgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyandár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak. 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hirt térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Poe Gwenről, vagy akár Poe nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalt mellette Tony Starkként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025. novembere és 2026. februárja között készültek. A probléma fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyandár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak. 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hirt térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Poe Gwenről, vagy akár Poe nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalt mellette Tony Starkként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős programszervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője, a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57.000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171.000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 71 szülő kérte a Balassagyarmati központi óvodát, hogy gyermekeik annak ellenére járhassanak a városi intézménybe, hogy nem Balassagyarmaton laknak, közölte Halmosi Anna, a polgármesteri hivatal önkormányzati humánszolgáltatási és igazgatási osztályának csoportvezetője. Írásos előterjesztésben ismertette, a központi óvoda felvételi körzete az alapító okirat szerint Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településekre terjed ki. Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöltésével jelezzék, ha városon belül, a lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől, távolabb eső feladatellátási helyen szeretnék óvodába járatni gyermeküket. Ezeket a kérelmeket az óvodai férőhelyek és az óvoda köteleskorú gyermekek számának függvényében vette figyelembe az igazgató. A felvételüket kérő gyerekek között van 71 fő, akik nem rendelkeznek balassagyarmati lakóhelyjel, tartózkodási helyjel, mégis itt szeretnének óvodába járni. Az óvodai felvételi kérelmen a gyerekek szülei a felvétel indokaként a balassagyarmati munkahelyet jelölték meg, illetve van, akinek a testvére már a központi óvodában rendelkezik jogviszonnyal, vagy éppen a nagyszülők Balassagyarmaton élnek. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Már megtekinthető Vác weboldalán a városi település terv és a helyi építési szabályzat módosításának anyaga, amelyről hamarosan vitatkozhatnak a lakók az önkormányzat által szervezendő fórumon. A város vezetői várják azokat, akiknek észrevételük és módosítási javaslatuk van az előzetesen már jóvá hagyott telepítési tanulmányok kapcsán. A tervekről június 10-én lesz közmeghallgatás a Váci Madách Imre Művelődési Központban 16 órától. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hárs és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lombtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Tegnap utoljára léptek pályára a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a nevezett klubok csapatai. A listavezető Salgó Tarjáni SBTC számára már csak az öröm foci maradt erre a hétvégére. A karancslapúj tővel szembeni kiállásukon már nem múlt a bajnoki címük sorsa. A mérkőzés 6-2-es eredménnyel zárult. Második helyen végzett a Pásztó, harmadik lett idén a karancslapúj tő, és mindössze egy ponttal maradt le a dobogóról a Vizslás együttese.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Víz- és csatornavezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozásból a Sagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
1: És most csak magyarok.
2: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban. Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Balassa gyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős program szervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassa gyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57.000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171.000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hárs és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
0: Időjárás.
2: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
1: Közlekedés.
2: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: Szép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek. Május utolsó vasárnapja van, vagyis gyereknap van, erről még talán lesz szó a mai adásban is. De hát ilyen vehemenciával induljunk neki a mai napnak a mikrofonnál. Oricsak Ádámot halljátok, és ugye ritmizálunk, ami azt jelenti, hogy a Best of-unk második részét hozzuk, azokat a beszélgetéseket, amelyeket szerdán és csütörtökön reggel végeztünk el, és ebben most az áthallgatásban Karvaj Sanyi is itt van. Sanyikám, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Így van, május 31-e, gyereknap, vasárnap, hát nagy bulik, szórakozások ideje, névnaposok a Angéla, aztán Petronella, Angyal, Matild, Nilla, Sonora, Tilda, és Zengő. Egyébként nem dohányzók világnapja is ma van, valamint a papák napját is ma ünnepeljük, illetve ma van ugye gyereknap, ezt említettem.
3: Ennyi van. Akkor százszónak is egy a vége, jönnek a megaslágerek, ébredjünk együtt, és jön az első témánk, amelyet a szerdai nap környékén követtünk el.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk tehát, és akkor Nóri életmód rovatával folytatjuk. Jó rádiózás, ha kívánok minden hallgatónak, és akkor figyeljünk rá, mert hogy ugye azért nagyon sokan küzdködünk azzal, hogy hát, hogy mondjam, szürkék a mindennapjaink, valahogy nem tudom, hogy nyomottak vagyunk, rossz hangulatunk, viszont hogy egy kicsit jobb kedvünk legyen, arra rá tudunk építeni egy stratégiát, hogy ezt meg tudjuk akkor dolgozni.
2: Igen, a hétköznapi tényezőkkel, mert ugye, ahogy mondtad is, most annyira béna rossz idők voltak, én magamról is tudom, mert ezek az szürke, sötét, és akkor hiába, hogy 8 óra után megy le a nap, de már mit tudom én,
3: nem
2: semmit.
4: De nem segített, pont az Ádámmal beszéltük a múltkor, hogy jó illatok vannak, május, csicseregnek a madarak,
1: de az eső nélkül is működik, érted? De az, hogy ilyen nyomott idő volt egy pár napig, és ilyen tényleg ilyen szürke volt, bár talán kezdjük azzal, hogyha mondjuk átmegyünk ebbe a pszichostratégiába, hogy ugye körülbelül ott kell az egészet elkezdeni szerintem, hogy kimondom azt, hogy én gyakorlatilag függetlenítem magam az időjárástól, tehát nehogy már az én kedvemet az befolyásolja, hogy kint esik az eső, vagy nem.
2: Nyilván, ezt
4: szoktam mondani,
2: hogy hatós vagy, az már tök jó.
1: Igen, tehát ezt, ha nem tudod meglépni, akkor érted? Tehát azért van rossz kedved, mert kint nem süt a nap, akkor ember, akkor mi van?
2: Igen. Nyilván nem azért, mondjuk én magamból kiindulva, én nagyon várom már a meleget, meg a napfény, meg oda vagyok érte, meg nem tudom én, és egy valamelyest azért befolyásolja, de nyilván nem attól vagyok, mondjuk ha rossz kedvem van, nem attól vagyok rossz kedvű, hogy milyen idő van kint, vagy milyen nincs, de hogy mindegy, sokkal jobb, ha reggelről kisüt a nap, az egész biztos.
3: Hát, hogyne, persze.
2: De hogy olyanokra gondolok itt egyébként, hogy amit már a bevezetőben is említettünk, és ha most a komoly részére térünk rá, hogy a testünkben egy kis boldogsággyár van, ez szerintem egy annyira cuki megfogalmazás, mert hogy azok a hormonok, biztos hallottatok már róla, hogy dopamin,
3: igen.
2: Na, ő az öröm motiváció hormonja, szerotonin,
3: igen.
2: Az is a szervezetben képződik, az a jó hangulat, a nyugalom verzió, az endorfin, igen. Tulajdonképp az is akár egy futás után rengeteg endorfin tud felszabadulni, és az még nem mellesleg nem csak ilyen eufórikus, hanem egy ilyen fájdalomcsillapító hatása is tud lenni, illetve az oxitocin, ez meg a kapcsolódás, bizalom. Hát ez erős azt mondani, de hogy nagyon sokat segít abban, hogy ez jobban kialakuljon. És mi az, amikkel egyáltalán, ha már reggelről fölkelek, és kihúzom a függönyt, azt higgyétek el, hogy az ébredést követő fél órán belül kinyitod az ablakot, vagy kihúzod a függönyt, és a napfényt tudatosítod a szemeddel, ott pedig leképződik, hogy szegény természetes karvaj. Napfény van.
4: Jó, nincs hát ebből... Igazad, nincs igazad, el tudod képzelni. Mert a melegét én is érzem.
1: Jó, mondjuk az is,
4: és ez nekem már is jó érzés.
2: Igen, ugyanaz, így van, kvázi te úgy vizualizálod, igen, és az már a dopamin termelést hát serkenti, hogy tudomásul veszed. Ha még hozzájön az, hogy tényleg jó idő, és érzed a illatot, meg a, mit tudom én, a kivirágoztak, az is plusz hozzá tud tenni, és rettentően praktikus, illetve ha megteheted, hogy akár erkélyre, vagy akinek terasz, vagy udvar, kimész a reggeli időben egy 3 percre, ezek mind-mind egy olyan láncreakciót indítanak el a szervezetben, hogy a csak ezek
4: az... Azt mondtad, hogy a láncdohányos kimegy.
2: Hát a láncdohányos úgy is kimegy, gondolom. Ez
4: kimegy, káros az egészségre.
1: Ez a kimész úgy is, hát embert.
2: Igen, nem feltétlen az a dohányzás része az egészséges benne, de ha már kimegy, az is egy tök nagy plusz, mert hogy el tud ilyeneket
1: indítani. Oké, kimentem, akkor az erkélyre beszippantottam a napsugárzást, jó?
2: Igen. Az, na, akkor...
3: Számomra az a legnehezebb ebben az egész történetben, hogyha erre gondolok, hogy tényleg, hogy nekem kell akarnom boldognak lenni első körben
4: hát saját
3: magamat.
4: Norbi.
3: Hát tudom.
2: Igen,
3: tudom.
2: Egyébként figyelj, legnehezebb.
3: Hogy akarjam. Tehát az a nagy kérdés, hogy attól az ember hamar le tudám fáradni, meg tántorodni attól, hogy ezt akarni kell, és nem
1: hát
3: az eredménye.
1: Hát de most figyelj már, most ez hülyeség. Most nem. Akarnod kell.
3: Az
1: fölkezd reggel, boldog akarok lenni.
3: Igen.
4: Minden marra vágysz, vágyik minden ember.
3: Ezt próbálod meg, ennek megfelelően próbálsz meg gondolkodni, de ez brutál nehéz.
1: De mi az, hogy ez alapján Tehát, hogy érted?
3: Hát az, én észrevettem magamon például azt, hogy, hogy én valamiért én hajlamos vagyok hosszú időkre belefeledkezni. Nyavajáskodásokba, nyafogásokba.
4: Szerintem mindannyian.
3: Ilyen dolgokba, és egy idő után eljutok magad. Oda, hogy lent vagyok már nagyon-nagyon mélyen, és akkor utána annyira mélyen vagyok, hogy észreveszem magam, hogyha most nem nyúlok le magamért valahogy, akkor abból nem nekem lesz már bajom, hanem már mindenki nagyon unja a környezetemben.
4: Én meg eljutottam arra a szintre, hogy nem hagyom.
3: Ezért gondolom azt, hogy azt már akarni kell, hogy ne juss el alud, és azt is észrevettem, hogyha ez mindig olyan kor van, amikor például, amikor elengedek a sportonásból valamennyit, ezt már mondtam a múltkor is. Ha nincs meg az a fajta rendszeresség, ami miatt én nálam személy szerint úgy működik, hogy akkor úgy érzem, hogy akkor patentebb vagyok egy bizonyos szempontból, mondjuk ennek a szempontjából,
1: hát akkor
3: sokkal hamarabb elengedem
1: a fejem. Akkor vagy boldogabb, amikor egészségesebbek érzed magad.
2: Én nálam arról indul. Folyamatosan.
1: Igen, mondom, hogy amikor egészségesebbek érzed magad, tehát amikor te elkezdesz futni, stb., akkor attól te jobban érzed.
2: Egyébként mindenki.
3: És egyébként mindenki valószínűleg jobban is érzi, vagy érezni magát.
1: Jó, de akkor miért beszélünk most? Arról, hogy kifutom magam, és jól érzem magam tőle, vagy azt, hogy akkor most én kvázi folyamatosan, én nem tudom én, valahogy egy boldog legyek.
2: Mert ez nem egy. Ez szerintem nem egy dolgon múlik, hanem kb. 10-15 százezer.
1: Oké, csak most ott tartunk, hogy kimentünk az erkélyre beszippantani a napot. Attól még nekem nem biztos, hogy jó boldog leszek ettől, úgyhogy menjünk tovább a stratégiával.
4: Embereket, jó illat, madárcsicsergés, jó a levegő, megtervezed a napodat egy jó környezetbe, és csak jó, a jó dolgokat
3: ez elfogyhat mondjuk délre ez a
2: hangulat. Okay. De jó, akkor én hozzá csatolnám ezt hirtelen Norbira rácsatolva, hogy a mozgás, ha teheted a mozgás délelőtt. Nyilván nem kell mindenkinek futni, mert te mondjuk nem szeretsz futni, neked az nem.
4: Fél ország nem sport.
2: Amit megtehet, de aki hajlandó vagy szeret, az nagyon sokat tehet hozzá, hogyha mondjuk délelőtt sportol, vagy mozog, akár sétál. Tehát ha azt mondom én, hogy besétálok a munkahelyemre, mert úgy van időzíthető, vagy úgy időzítem én magam, már az is zseniális, tehát itt nem feltétlen olyan mozgásra gondolok, illetve ami nagyon durva, szerintem is erre akár Norbinak is lehet egyfajta megoldás, mert én is látom ennek a korosztálynak, a férfiaknak is a problémáját, hogy el vagy szigetelődve egy kicsit, úgy mond, hogy nem találkozom mondjuk, mint az Ádám, hogy ő non-stop forgat hétköznapi és emberek között jön-megy, sokkal nehezebb, vagy kevésbé tud magány, vagy nem magányos lenni, de hogy egyedül lenni, érted? Több inger éri egyéb társas kapcsolatok, na így mondom. Mert neked az tök más, hogy hétvégén munka, és
3: kibalom magam ezek alól, abszolút így van.
2: És ez viszont, én egészen bizonyos vagyok benne, hogy már nem csak ennek a korosztálynak, a fiatalok, tudjátok mennyit sok fiatalt találkozom,
3: külön-külön.
2: Aki igen, tök értelmes, normális, cuki, és elmondja, hogy igen, ő most már észreveszi saját magán, hogy kvázi ilyen depresszív epizódjai vannak, és ez a kedvtelenség, és tényleg úgy kell magát megerőszakolni, hogy bármi legyen. Uh-huh. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy jó, akkor elmentünk gyalog munkába, esetleg sportolt az, aki megteheti. Uh-huh. Ha nagyon ég a ház, én akár itt a kocka csoki, ne tábla csoki legyen, ét csokoládé, mondjuk egy 70%-os csoki, egy-két kocka de nyugodt szívvel.
4: Ha elég a ház, akkor hívd a 112.
2: Igen. Yeah. Igen, szóval a csokoládé is konkrétan tényleg segíthet, vagy hogyha olyan fajta ételt fogyasztasz, vagy nem tudom én, ami kedvedre való, és hogy én határozottan azt mondanám, hogy magamat meg kell ismerni ahhoz, hogy tudjam, hogy én nekem mi tud jó lenni. És minél előbb felismerni időben azt, hogy most már nekem ez most már nem az. És akkor kezdjek el.
4: Mit csináltam régen, amikor ilyen időszakom volt?
2: Mondd.
4: Mindig kerestem olyat, hogy mondjuk más útvonalon mentem be a munkahelyre.
2: Na, tök jó.
4: Nem a megszokott, unalmas éveken keresztül, bocsánat, minden kutyak, akit ismerve, meg minden illatú embert, akik nagyjából ugyanabban az időpontban jöttek, és együtt utaztunk, és untam, és kerestem más útvonalakat.
2: Igen, egy kis változatosság.
3: És aztán csak késtél a munkahelyedről.
1: Akkor már Rákos rendező külsőn vagy, Szegeden. Igen. Jó, beszéljük akkor még erről mindjárt, mert azért még mehetünk tovább ebben a pszichés stratégiában, úgyhogy egy pár dal után folytatjuk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Oké, itt vagyunk, és aztán még egy pár percig tudunk a kis életmód rovatunkkal foglalkozni, igen. Hogy igen, egyébként én inkább azért átfogalmaznám, tehát hogyan legyen jobb a közérzet.
2: Így van.
1: Tehát, hogy attól még nem biztos, hogy tehát az, hogy boldogságot hogyan csináljunk, az szerintem az távolra vezet. Itt arról van szó, hogy attól, hogy én becuppantok egy kockacsokit, attól én nem leszek boldog, viszont a benne lévő kemikália az javíthat az én közérzetemet.
3: Az aktuális.
1: Az aktuálisan.
2: Így van.
1: Tehát
2: így
1: ugye itt az, hogy kicsit földobjuk
2: de a közérzetet. De ha minél többször jobb az aktuális közérzeted, akkor feltételezhetően hosszabb távon egyre jobb lesz, vagy több technikát tudsz megtalálni. Például zene a másik ilyen, mert a zene is nagyon sok, hát nyilván neked megint más, mert munka is, de hát most aki szereti, vagy régi dalt hallgatsz, vagy nem tudom, én például rajongok, vannak ilyen albumjaim, ami ilyen érzésekhez társítva.
3: Ó, hát hogyne, persze. Ugye? Hát hogyne, hát ez a trigger, és akkor gyakorlatilag ezzel, azzal komplett hangulatokat, egyen. Emlékeket a többfőkű ki mennyire hajlamos erre tud berántani úgy, hogy abban el is tudsz lenni egy napot, egyen. Akár.
2: Igen, meg ezek a klasszik, hogy természetbe sétta, meg nem tudom én, tehát hogy ezeket nyilván már annyira részletesen nem taglalom, de ami nagyon nagy probléma, ugye az, hogy az idegrendszernek, az mindenhol elmondható, az idegrendszernek van ez a paraszimpatikus része, illetve az a szimpatikus része.
3: Sose értettem
2: a szimpatikus
3: ezt a két
2: rész az az, ami az üs vagy menekülj, amikor pöröksz, amikor megy az agyad, amikor az ősember a mamutot leszúrta.
3: De miért mondja szimpatikusnak? Jó, nem kell megmagyarázni.
2: Nem, ez most mindegy. Tudom. És igen, akkor igen. A paraszimpatikus,
1: tudod, a para.
2: Az pedig az a része, mi arra vagyunk jó, vagy azt szeretnénk, hogy a paraszimpatikus működjön többször, mert a paraszimpatikus a chill, a nyugalom.
1: A paranormális, érted?

0: azért a para.
1: Normális.
0: Érted?
1: Hát nem fogja így megjegyezni, én úgy láttam.
2: De úgy is.
0: Paraszimpatikus, para. Tehát a para az mi van a paranormálisnál, meg a paraszimpatikusnál, mint előszó? Hát nyilván van köze hozzá. Para-para. Érted? Hát,
1: igen, az van, de én azzal nem biztos, jó, hogy megérteném.
0: Beírom akkor a izébe. Jó, kész.
1: Írd be. Okay. Írd be. Szóval, hogy az a cél, hogy ez a paraszimpatikus idegrendszert megtanuljuk magunknak működtetni, azt csak úgy tudod megtanulni, ha elsajátítasz valami technikát. Agykontrolloztunk is, ugye például. Tehát, hogy abból én például nagyon sokat használok a relaxáció, meditáció, mit tudom én, és érzem, hogyha mondjuk egy hétig nem használom. Érzem azon, hogy hű, sokkal magasabb az alapműködésem. Viszont, hogyha az van, hogy mondjuk akinek a séta, vagy az erkélyen áldigálás, vagy a nem tudom én mi jelenti azt, hogy kikapcsoljon az agya, akkor azt kell gyakorolni, ha rohadt jól vagyok, ha nem, akkor is. Uh-huh. És mivel, hogy az agyunk megtanulja ezt az egészet, hogy elő tudod hívni akkor, mert már teljesen benned van, hogy
2: Működött, bizonyított, van mihez viszonyulni.
1: És hogy ez például nagyon fontos megint csak ahhoz, hogy meg tudjad azt, hogy minél jobban legyél. Tehát egy kicsit mindig finom hangoljál a szarállapotodon. Uh-huh. Ez is egy.
0: Jó, a para az ugye az, hogy a mellette lévő kívüli vagy ellen. Tehát ugye pont akkor az ellentét.
2: Szimpatikus ellen.
0: Ellentét.
2: Ez nem olyan.
1: Igen.
0: És egyébként... hogy a paranormális az nem normális.
1: Ez alapvetően ellentéke. A másik meg, igen, hogy rohadt igen. Nagy probléma, hogy rengeteg az instant boldogság, tehát ez a görget, megeszel egy, mit tudom én, cukorsokkot, nem tudom, tehát hogy ezeket is abba kéne hagyni, mert az ilyen amplitúdón van. Tehát...
0: Múltkor pont beszéltük a VBT-vel, ugye, hogy idegrendszerről volt szó a kékhalálban, és pont az, hogyha kimész az erdőbe, akkor nagyjából van 3 fázis az agyadnak, ami elkezd máshogy dolgozni, most nem tudom pontosan, de mondjuk 20 perc után azt hiszem, kikapcsolod a fajta védekező mechanizmus, amely itt van bent a, tehát mindenhova mész, figyelnek kell nagyon sok mindenre, autó, nem tudom mi, és 20 perc elteltével ez kikapcsolódik az agyadból.
2: Biztonságérzet?
0: Igen, érkezik valahol. Tehát meg, akkor utána jön a következő, tehát 3 fázis van, amire egyébként abszolút teljesen lehet látni az, hogy teljesen máshogy fogsz működni. Kint az erdőben.
1: Ez tulajdonképpen meditatív állapot.
2: És ezt még ki lehet próbálni, mert akár az ember mondjuk egy dúdát életében először megy ki egy erdős területre, akkor néhány óra elteltével ezeken a fázisokon átesik, és ha figyeli, és jól figyeli magát, akkor ezek bejönnek.
0: Egy dolog fontos, hogy zárásként, hogy nála legyen a vaktagságja mindig.
3: Így van, ez nagyon fontos.
0: Köszönjük, Nórika! Jövő héten hozunk még egy ilyet majd. Most pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
4: Ó, imádni fogod?
5: Jöhet valami ötös?
6: Egészen fejbe vett.
7: Semmi rossz nem történhet, ugye?
8: Most szórakozol vele?
9: Varázslatos lesz.
10: A varázslatos titokfa. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős program szervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, míg a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
12: Időjárás.
11: Nyáriasra fordult ismét az időjárás. 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható. Eső nem lesz.
1: Közlekedés.
11: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
7: Ez a reggeli ritmus.
13: Ez történt szerdán reggel.
14: Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább itt a reggeli műsorban, és jön a következő témánk. Lóri, jó reggel.
15: Jó reggel.
14: Jórikám, szevasz. Itt hello, a hello. Sanyika is. Halo, halo.
16: Hello, sziasztok, jó reggelt!
14: Na, és akkor nyitott porták programról fogunk beszélgetni, amiről mi már Norbival szerintem többször beszélgettünk, hát ugye Norbina, neked ez úgy lesz, mert hogy egy országos kezdeményezésről van szó, amely már több éven megy, és ugye ennek az a lényege, hogy te, aki mondjuk szereted a, most mit mondjak, mert te várjál mondjuk.
15: Mit szereted?
14: Hát mondjuk a csíra kis mikronövényeket,
15: igen,
14: mondjuk.
15: Igen,
16: azokat szeretem. Nagyon
14: szeretem. Szeretem. Szoktad egyébként vásárolni, és kíváncsi vagy arra, hogy a kis csíra növények ezek gyakorlatilag hogyan és miképpen bukkannak fel a földből, akkor te el tudsz menni mondjuk valahova, és szerintem van is egy ilyen valahol nem is tudom, ott Bátonterenye után valamerre, mindegy, tehát beszélgettünk is velük, és be tudsz menni egy nyitott portára, és meg tudod nézni azt, hogy a te kis mikronövénykéid, amiket ugye rácsűrsz rá, nem tudom én, a hús vagy bármire, azok hogyan és miképpen bukkannak ki a földből. Tehát egy nyitott portát kapsz, körbe tudod járni, tudsz beszélgetni az emberekkel, a gazdálkodókkal és bármivel, bárkivel, ugye, és ez külön bármilyen kézműves termékre vagy cuccra legyen
15: volna. Hát ez mennyire jó, de ez, várjál, ezt most annyira nem tudom. Tehát kapok egy címet, egy nyitott porta címet, igen, amit ha én szezonálisan tudom, hogy ez meg ez meg ez most, akkor elmehetek és megnézhetem.
14: Ez ugye egy program nem egész évben, nem, hanem nem. Egy nyilvánvalóan
15: tehát
14: azért.
15: Tólig meg lesz,
14: van, lesz egy ilyen országos rendezvény, ezt lehet ezt így mondani, és ugye ebben még Nógrád megye nem volt benne. Hmm. És most ugye Bíró Anna, aki ugye a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak a Nógrád Vármegye referense, ő koordinálja ennek a Nógrád Vármegyei vonalát, mert hogy ez még nem volt, de most ősszel megint lesz.
15: Nagyon jó.
14: És erről beszélgettünk már az Annával, és ugye akkor még nem tudtuk azt, hogy mondjuk milyen termelők fognak benne lenni ebbe a kalapba, ahol be tudsz menni, és akkor be tudsz csöngetni, nyitva van, bemész, és akkor megnézed azt, hogy éppen nem tudom én, hogy készül a kolbász, vagy a sajt.
15: Mondjuk azt én is meg tudom mutatni. Hogy készül a kolbász.
16: Maradjunk a csíráknál.
14: Igen, hogy a csíráknál maradhatunk, vagy azt, hogy nem tudom, hogy elmész Nézsára, és akkor hogy néz ki a, nem tudom én, a lila édes krumpli, mert azt is lehet kapni mondjuk Nézsán ott egy fiatal párra. Mm-hmm. Tehát az egész
15: hát ez szerintem ez elég jó, pláne a mai világban, mert szerintem nagyon meglepő az ifjú korosztálynál, hogy mennyire nincsenek tisztában akár azzal, hogy egy burgonya az a föld alatt, amit fogyasztunk, a gumót, az föld alatt.
16: Igen, nem. Amúgy ez tényleg ez így tetten érhető, és abszolút. Már elég régóta zajló folyamat, nem egy nagy titok nyilvánvalóan, amikor rá... Tarhonya földek.
14: Tarhonya
16: fán. Igen, amikor rácsodálkoznak a tehénre, például, hogy jé, azt hiszi, hogy csak a tábla csokin létezik, és ez tényleg nem túlzás.
15: Igen, szóval ez külön egy kiváló kezdeményezés. Én rettentően üdvözlöm, és nyilván kíváncsi vagyok a részletekre, hogy akkor ezt hogyan kell elképzelni.
14: Vagy beszáll.
17: Persze, mert az ember ezekbe a dolgokba bele sem gondol, természetes, ott legyen, elvesz, megveszed, és akkor elkészül a kaja. Nem tudod az előéletét gyakorlatilag, és nem is gondolkodsz rajta.
14: Hát nem nagyon, és beszél, ha made in EU, kész. De az nem igen. Azt jelenti, hogy az alapanyag az mondjuk nem tudom én honnan.
16: Hagyjál már, múltkor teljesen fel voltam háborodva. Elmegyek az egyik színű ABC-be, és akkor oda mondom, én szándékosan több helyen is voltam, ott landoltam utoljára. Én kifejezetten magyar paprikát akartam, végére rohanok, spoiler, itt aztán a piacon megvettem a Palóc placon, amit én szerettem volna, magyar gyártmányú magyar paprikát. Mert nem vagyok hajlandó vackot belerámolni a kajába.
14: Mármint ugye őrölt.
16: Főzés, ez őrölt piros paprikát, bocsánat, így igaz, így van, csinálj meg a paprikát, kerestem. Oké, veszek mondjuk 2 zacskót is a kezembe, gyerekek, oda van írva, azt mondja, figyelj, nem akartam elhinni, hogy készült, azzal indul, hogy készül, hogy odaír, hogy makó, vagy mit tudom én. Hát mondom, de jó. Utána még 2 másik ország föl volt sorolva, aki ebben érdekelt volt, makun csak csomagolták. Kínában készült, vagy termett, és benne volt még valami másik ország, és én úgy föl voltam háborodva, gyerekek, hogy nem is tudok még most sem visszaemlékezni pontosan. Úgy, mint az, mint a izét, úgy visszatettem a polcra. És egy, ja, meg fölírva rá, hogy első osztály, más.
15: Igen.
16: Mi az, hogy másodosztályú? Könyörgöm, egy paprikapor. Mitől?
15: Hát
16: a téglabortól?
15: Attól, nem, attól, mitől? Hogy milyen paprikát őröltek be.
16: Élelmiszernek? Másodosztály? Eleve föl vagyok háborodva. Mi beteszi bele? És ahhoz képest meg marha drága.
14: Igen.
16: Már bocsánat?
14: Na, igen. Ezért,
16: zárójelbe zárva.
14: Ezért kell a nyitott kapuk, nyitott porták napja, mert hogy ez egy tök dolog. Ez úgy, hogy Bíró Annát már is hívjuk, hogy akkor hova tudunk majd menni a tervek szerint Nógrád megyében.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Vissza is tértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és akkor hát egy fontos, készülődő eseményről kezdtünk el, és majd kezdünk el beszélgetni, mégpedig hát kinyílnak majd a tervek szerint októberben itt Nógrád vármegyében is a különféle kis gazdaságok, termelők, kézműves szakembereknek a portái, és be tudunk nézni, be tudunk menni, és egyfajta fesztivállá fog majd akár ez az egész történet csúcsosodni, és meg tudjuk nézni azt, hogy akkor tényleg ez hogyan is mégéppen működik, és itt nem az lesz, Norbi, hogy makuncsomagolt kínai filmafrikát kóstolhatsz, hanem itt olyat, amilyet.
2: Meg azt gondolom egyébként, hogy ezt olyat is lehet majd, de nyilván majd az Anát megkérdezzük, hogy én el tudnám képzelni, hogy mivel minél fiatalabb korba érzékenyíteni erre a gyerekeket, és mondjuk akár egy óvodás csoporttal kivonulni, vagy nem tudom én megnézni, hogy drágáim, mert nem?
1: Igen. Már ma háztály is nincsen, már mama sem nézi el.
2: De nagyon sokaknak nincs, meg igen, annak, aki lakótelepen nőtt, meg a nagyszüle is ott van, tehát érted, ott akkor ő viszonylag kevés földben termelt dolgot látott.
1: Ezért is fontos. Úgyhogy Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád vármegye referensét van a vonalban, és akkor kicsit beszélgetünk arról, hogy a program az hogyan alakul, kik lesznek benne, és hogy vagyunk. Szia Anna, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Szia!
3: Éves előkészítés van mögöttünk gyakorlatilag. Ugye tavaly már volt egy kezdeményezés, a Nyitott Porta Napok program, és többnyire ez olyan területeken valósult meg, akik már rendelkeztek korábban is hasonló gyakorlattal, vagy hasonló tapasztalattal. És ugye ez Nyugat-Magyarországnak bizonyos területei, ami ugye közel van Ausztriához, azokon a területeken a hajós borvidék, ez a Bácskában található, ugye azokon a területeken volt megtalálható, és akkor körülbelül ilyen 100-120 családi gazdaság nyitott ki, és fogadta a vendégeket, és ugye ebben az évben szintén lehetett erre pályázni, és most először Nógrád megye is bekerült. És ugye mi nagyon sokat dolgoztunk, nem csak én egyedül, hanem az a csapat, akinek ez volt a szándéka, hogy Nógrád megyét ilyen formán fölrakjuk a térképre, és ezek a porták itt Nógrád megyében megnyíljanak, és olyan jó és pörgős programot tudjunk összeállítani, ami vonzóvá teheti ezeket a gazdaságokat, nem csak a Nógrád megyeiek számára, hanem ugye különböző vendégek számára is, akik akár Pest megyéből, akár Budapestről, akár az ország bármelyik részéről jönnek hozzánk. És ugye itt egy fontos dolog van, ugye ez egy agroturizmus akció, és ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a különbség mondjuk a falusi turizmus meg az agroturizmus között, ez egy ilyen szakmai kérdés. Visszakérdezek.
1: Kérdeztek engem. Hát, nagyjából azért lehet érezni, nem? Tehát, hogy a falusi turizmusban ott azért, ahogy mondjam, ott a vendéglátástól kezdve...
2: Tehát egy sokkal bővebb vagy, nagyobb a merítés.
1: Ez speciálisabb azért. De van azért átfedés, nem? Hogyha mondjuk agroturizmus veszünk alapul, hogy akkor most elmegyek, én eszek egyet, és akkor mondjuk azt a steaket, akkor megfogom, és akkor utána átmegyek a tulajos, akkor megnézzük a marhákat, és akkor ott megtudjuk azt, hogy kerül az asztalra az a steak, és akkor úgy.
3: Turizmusnak mindig tehát valamilyen mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenysége van, legyen az termékbemutató, legyen az farmlátogatás, legyen az sajtkészítés, vagy a technológiáknak a bemutatása, tehát valamilyen szoros kapcsolata van a termelővel, vagy a családi gazdálkodással. Ez a lényeg benne. A falusi turizmus nyilván az egy nagyobb kör, az egy nagyobb halmaz, az ökoturizmus még nagyobb, tehát hogy viszont ugye itt azért nagyon fontos erről beszélni, mert itt ezt a fajta tevékenységet meg kell őrizni ezen a szinten. Tehát itt tényleg ragaszkodunk ahhoz, hogy olyan porták, olyan családi gazdaságok legyenek bemutatva, akik autentikusak. Tehát tényleg azt csinálják, tényleg úgy csinálják, tényleg azt kapod, tényleg tejből van a sajt, szóval értitek, hogy milyen ez az egésznek az üzenete. Olyan. És ugye itt elhangzott a részletekről, hogy mennyire fontos az érzékenyítés már gyerekkorban, és igenis mi azt gondoljuk, hogy ott kell elkezdeni, és speciálisan minden helyszínre fogunk olyan gyerekprogramokat, gyerekfoglalkozásokat tervezni, hogy a családok, a család minden tagja jól érezze magát.
1: Anna, bocsánat, akkor ez egy hétvégéről van szó, igen. Csak hogy elképzeljük a hallgatók is, hogy ez egy hétvége, egy októberi hétvége, ahol Nógrád vármegyén belül gyakorlatilag lesz jó pár helyszín, a gazdáknak, vagy a termelőknek a helyszínei, ahol gyakorlatilag mindenhol párhuzamosan fognak akár mondjuk programok is zajlani. Így képzeljük
3: el. Ennek a finomra hangolása most fog történni, okay. Május-június hónapban. Megpróbáljuk úgy összeszervezni a programokat. Egyrészt, hogy 30-40 kilométeres távolságnál nagyobb távolság ne legyen ugye a helyszínek között, aha. És megpróbálunk olyan programfüzetet összeállítani, hogy lehessen menni egyik helyszínről a másikra. Ami nagyon fontos, és ugye a mi célunk folyamatosan az, hogy akik ide látogatnak Nógrád megyébe, azok több időt töltsenek itt a megyébe. Ezt tudjátok, erről már régóta beszélünk, hogy olyan programokkal, olyan lehetőségekkel, olyan attrakciókkal kell előállni, ami arra készteti az ide látogatókat, hogy itt aludjanak. Ebből következik, hogy mi megkerestünk szálláshelyen rendelkező vállalkozókat is, tehát őket is bevonjuk ebbe a programba. Megkerestünk kulturális attrakcióval rendelkező településeket, őket is bevonjuk. Megkerestük a polgármestereket, tehát hogy ez egy olyan kezdeményezést kell, hogy legyen, ami egy kicsit fölrázza Nógrád megyét, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja a saját maga ízlésének megfelelő programot. De igen, mi azt szeretnénk, hogy körbe tudják ezt az általunk elképzelt kört járni a látogatók, és mindenhol valamilyen élményben részesüljenek. Szóval kapjanak valamit Nógrádból, ami majd aztán arra ösztönzi őket, hogy később is visszajöjjenek, meg máskor is visszajöjjenek.
1: Oké, nem akarjuk a point lelőni, de azért tudunk egy, tehát megvan már a csipet csapattal, ennek a helyszínek már egyébként, Anna?
3: Hogy... tehát mi folyamatos, tehát a programmal május végére fogunk elkészülni, jó. És júniusban. Én szeretném kérni a ti segítségeteket, hogy ezeket a helyszíneket be tudjuk mutatni, mert nagyon sok érdekes ember van, okay. Nagyon sok érdekes hitvallással és küldetéssel, és azt gondolom, hogy a Nógrád megyei hallgatóknak is érdekes lehet ez a program, mert ugye ezt nem csak azoknak csináljuk, akik a megyénken kívül vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a megyéből is ezek iránt, a tevékenységek iránt, és én abba bízom, hogy ha itt a megyében megerősödnek ezek a programok, kedvet kapnak hozzá a lakosok, akkor nyilvánvalóan ez ösztönözni fogja a sok más egyéb termelőt is, hogy kinyissa az ő saját portálját.
1: Mert ugye visszaverzünk, a helyi termékeket vásároljon az, aki mondjuk bemegy egy ilyen, és akkor megint ugye
2: a legfontosabb,
1: rövid ellátási lánc, és akkor megint helyen vagyunk egyébként.
3: Így van, tehát hogy mi igyekszünk is úgy összeállítani, hogy húsáru is legyen, sajtáru is legyen, méz is legyen, pálinka is legyen, szóval
2: fontos,
3: legyen benne minden.
1: Helyes.
3: Legyen benne minden, legyen benne egy kis lovaglás, legyen benne kultúra, hogy egy kis színes ízelítőt kapjanak, ami csodálatos vidékünkről. És azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen a jövőben, hogy olyan, ilyen és ehhez hasonló programokat össze tudjunk állítani, és ez egy nagy összefogásról is fog tanúbizonyságot adni, hogy itt a termelők, a települések, a különböző szolgáltatók képesek arra, hogy együtt dolgozzanak és együtt gondolkodjanak. Ez most egy nagyon jó erőpróbája lesz ennek. Mindig azt szokták mondani, hogy a magyarok képtelenek arra, hogy együtt dolgozzanak. Én meg azt gondolom, hogy nincs más utunk most, csak az, hogy próbáljunk meg együtt működni és együtt gondolkodni.
1: Oké, akkor keres, és akkor beszélünk, és akkor figyelünk. Jó, hogy akkor hogy alakulnak a dolgok, és akkor erről azért itt tudósítunk, és mondjuk alkotóknak, hogy akkor hogy állnak ezek a programok. Jó, annak, hogy beszéljünk.
3: Október első hétvégére írják be a naptáratokba. Nyitott port a napok Nógrádban.
1: Jó, megbeszéltük, és akkor beszélünk még addig. Ölelünk, köszönöm.
2: Szia.
3: Köszönöm. Szia. Napot.
1: Szia. Na, nyitott port a napok Nógrádban. Jó?
2: Nagyon jó. Tök jó. Én egyébként hogy ennyire összetett, ez tök jó, hogy akár még a lovak, a sajt, a pálinka.
4: Hát és ez is mutatja, hogy mióta dolgoznak már rajta. Mm-hmm. Tehát azért itt nem egy hirtelen összerántott néhány hetes kis listát, tehát ez nagyon komoly meló van ebben. És nyilván annyi munka van mögötte, mint amekkora távlatban gondolkodik.
2: Igen. Még nyilván, hogy az a valaki azt azzal együtt vállalja, hogy érted ott majd az ország bármely pontjáról megjöjjenek is. Igen, beengedni, mert azért az csak mégiscsak olyan, igen.
1: Úgyhogy október első hétvégé, jó, addig még azért egy pár szó fogunk beszélgetni az Annával mindenképp.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Nyitott porta napok Nógrádban, október első hétvégéje. Ezt kell így megjegyezni, kedves hallgatók, hogy ezt mondta nekünk az előbb Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád bármennyi referensről, már nagyon rajta vannak, nagyon jó kis program ez, nagyon szerveződnek, és ugye mi is majd akkor ebbe egy picikét még így besegítünk kvázi úgy, hogy akkor azért egy-két...
2: Egy-egy portára bekopogtatunk.
1: Igen, még a program előtt, és akkor azért egy-két részvevővel még akár beszélgetünk is majd még, hogy kedvet csináljunk nektek arra, hogy el lehessen menni ilyen.
3: Mit kóstolnátok meg, ha elmennétek ilyen portára?
2: Sajt, pálinka, kolbász.
4: Mindent, azt gondolom mindent.
2: Hús.
4: Nem tudsz most olyat mondani, amire ne
2: zöldség.
4: Lennék kíváncsi, vagy ne lennék kéhezve, úgymond. Főleg az eredetiség és az autentizmus okán.
1: Igen.
4: Mm-hmm. Ez biztos.
2: De tényleg, és akkor végül is egy hétvége, ugye?
1: Igen.
4: Mindent, amit csak utol tudsz érni fizikálisan.
3: Majd októberben.
2: Menjünk el.
1: Igen. Hát dolgozni fog, innen láttam a szemén.
2: Majd akkor apuka, én elmegyek.
1: Hogyan ez? Október első hétvégéje.
2: Majd mindjárt kiderül, hogy dolgozik-e.
1: Biztos, hogy lesz valami DJ-ség valahol.
2: Nem biztos.
1: Pécs mellett.
4: Október első hétvégéje?
1: Igen.
4: Hát az sajnos fog lenni.
3: Na, lagzi.
1: Akkor mi megyünk. Jó, igen. Mert hogy jó lesz.
2: Kecskesajt legyen, az fontos.
1: Majd hoztok nekem is.
2: Hát hamarad.
1: Nem áruljuk.
2: Nem árult el
1: egyébként, hogy kik lesznek, de azért én már gondolom, azért jó párban járhattam. Tehát most így végig gondolok, csak itt gyorsan végigpörgettem azt, hogy tényleg ott vannak a nézsai fiatal pár, most nem fog eszembe jutni a neve neki, aki ott ők édes krumplit termesztenek, de iszonyat minőségben, és ugye lila, meg nem tudom, milyen változatok vannak, hogyha jól emlékszem rá, akkor a rackajuk van a alsó petényben, a méz tovább, akkor a méztől kezdve szurdok püspökén mellett tudja ott bivaj, ha elmész Nógrádra Vili bácsék, az akkor tudja az összes őszszarvas kolbászok és minden, amit el tudsz képzelni, olyan vathúsos
2: sztorik,
1: megőrülsz, tehát hogy
4: van, tehát vannak
1: iszonyat
2: kaják, meg zöldség, vannak. Zöldségből

0: friss, elég széles, ugye ott a szanda.
1: Hát szanda, igen, de az mondjuk többen már azért lecseng a történet, tehát hogy akkor már nagyon sok mindenre nem fogsz tudni rácuppanni októberben, érted? Tehát, hogy max még valami, nem tudom, egy gyökérzöldségek, akkor ilyenkor ne, mit termelnek?
2: Tehát, hogy olyan friss retkel, a veremben. Igen. A veremben ott van, kiszedve.
3: Igen, tehát, hogy van termelve.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy az annyira nem, de inkább méz, ugye azt mondta...
0: Tojás, igen. Most a fűrtojások is nagyot mennek, meg a
3: pálinka, én izgulok azért, hogy ezek pálinka. A fagyok most leírták a virágzatokat itt ott, amik lényegesek, és hallottam már sajnos olyanokat, hogy a pálinka fák azok azért buktak itt most ebben a hidegekben.
1: Ja, igen.
0: Most a cseresznye például a pósoméknál, a gyönyörű nagy cseresznye fejük is mondta, hogy fagyott, igen.
1: Igen, hát ez ide. Úgyhogy beszélünk még addig, jó? És akkor nem elfejteni október első hétvégéjét, Nógrád megyében a nyitott porták napja.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Új szomszédaink lesznek.
11: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos tippunk?
10: Ez meg mi? Jaj, de!
12: Ez lovas vadászat.
10: Nem, már megint.
13: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
14: Intézhetem?
12: Intézkedj!
13: Hát ez parádés lesz.
15: Vadászidény 2. Május 28-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
5: 71 szülő kérte a Balassagyarmati Központi Óvodát, hogy gyermekeik annak ellenére járhassanak a városi intézménybe, hogy nem Balassagyarmaton laknak, közölte Halmosi Anna, a polgármesteri hivatal önkormányzati humánszolgáltatási és igazgatási osztályának csoportvezetője. Írásos előterjesztésben ismertette, a központi óvoda felvételi körzete az alapító okirat szerint Balassagyarmat, Patvarc és Ipoly szög településekre terjed ki. Az óvoda lehetőséget biztosított arra, hogy a szülők az óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöltésével jelezzék, ha a városon belül, a lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől távolabb eső feladatellátási helyen szeretnék óvodába járatni gyermeküket. Ezeket a kérelmeket az óvodai férőhelyek és az óvoda köteleskorú gyermekek számának függvényében vette figyelembe az igazgató. A felvételüket kérő gyerekek között van 71 fő, akik nem rendelkeznek balassagyarmati lakóhelyjel, tartózkodási helyjel, mégis itt szeretnének óvodába járni. Az óvodai felvételi kérelmen a gyerekek szülei a felvétel indokaként a balassagyarmati munkahelyet jelölték meg, illetve van, akinek a testvére már a központi óvodában rendelkezik jogviszonnyal, vagy éppen a nagyszülők Balassagyarmaton élnek. Már megtekinthető Vác weboldalán a városi település terv és a helyi építési szabályzat módosításának anyaga, amelyről hamarosan vitatkozhatnak a lakók az önkormányzat által szervezendő fórumon. A város vezetői várják azokat, akiknek észrevételük és módosítási javaslatuk van az előzetesen már jóváhagyott telepítési tanulmányok kapcsán. A tervekről június 10-én lesz közmeghallgatás a Váci Madách Imre Művelődési Központban 16 órától. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Súlyos technikai katasztrófaért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István, a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson, ahol egy férfi több embert megsebesített. A Winterthur állomásánál történt incidens után a rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak ki. A környéket le is zárták. Szemtanúk szerint az elkövető a támadás közben Allah Akbart kiabált, írta a Magyar Nemzet a Telegráf beszámolója alapján. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztattak. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásba részesítették.
0: Időjárás.
5: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
0: Közlekedés.
5: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és akkor megismerkedtünk az előzőekben Vinivel és Belánóval.
2: Igen, hát ők most ugye...
1: Egy dal kapcsán, ugye a Shake That című nóta kapcsán, amiben, ahogy mondtuk az előbb is, hát nem tudunk bejátszani, mert hát gyakorlatilag nagyon sok törvényt megsértenénk ezáltal. Másrészt pedig, hogyha kisipolnánk belőle a kisipolandót, akkor ha német, ha angol, mert hogy még angolos sztorisorok is vannak benne, akkor is egy konstans sípolás.
3: Mert egyébként ez manapság, ez így menő, tehát már így beszélnek is a hétköznapi nyelven.
2: A legnagyobb problémám ezzel egyébként, megmondom őszintén, annyira már nem vagyok azért én sem, hogy itt most a trágárság, vagy nem, de rengeteg előadó nyomja a slangből bármilyen úton, módon, már egyébként a közbeszédbe ilyen értelemben is beszivárgott és megengedett kifejezések tömkelegét, nem fogok most itt desezni, akár azarjázni, betonhofizni, meg nem tudom mit csinál, kevinezni, meg nem tudom mi. Az nem baj. Nem fogok, mert lehet, van. Ezek még ott vannak a mainstream tetején, ezek felsoroltam. Akkor vannak ezek ebben a videóban jelzett kis szecskák, akik még tolakodnak, és ennek
4: ellenére... Ők is ilyen trágás szövegeket nyomnak némely dalokban.
2: Figyelj, trágárság önmagában nem az a legnagyobb bajom. Rövidre húzom, az a legnagyobb problémám, ahogy ezek a dalok a nőkkel szemben nyilvánulnak meg. Tehát olyan nincs, hogy az átmehet ma, gyerekek, kimehet bármilyen formában, legyen az a nagyon ismert zöldlogó stream oldal, ami talán a legerősebb a világon.
4: De ez már indult a Dopman idejében is.
2: Oké, de hát azért az...
3: De nem, de
2: azért
3: nem
2: azt visszavenném.
3: Nem ez a stream.
4: Meg Gangsta is nyomott ilyen szövegeket.
2: Nem. Itt konkrétan megalázó szövegekről beszélünk. Ki van zárva, hogy Dopman szerintem annyira alázta volna a nőnemet, mint ahogy most az divattá vált. És az, hogy ez például éltetik pont a fiatal lányok, akik ezt hallgatják, és én tudom, zenélek úgy, nem a mi zenénket, nem élő zenélést, hanem DJ-zést, és odajön a konkrét példát mondok, odajön a pincérnő ismerősünknek, egy másik buliba volt, ő vendégek voltak, odajön a 12 éves lánya, és kért egyébként ezekhez képest egy full visszafogott nótát, előadó nem fog hirtelen az eszembe jutni, aminek a szövege már ott azért biztosíték kiverős volt, végig full csukott szemmel mondta kívülről a dalt, mint egy valamikori verset, amit meg kell tanulnunk az iskolában. Anyuka nézte mosolyogva, hogy milyen szép a kislányom, de a lány száján olyan szöveg jött ki, ami gáz. És róla szólt ez az előadó, ezeknek a nőkre, a lányokra célozva írja ki azokat magából, ami nem megengedhető, hogy ez megszól. Nekem van lányom. Én nem akarom, hogy nőként ezt hallja, hogy úgy tekintsenek rá, mint a legócskább szőnyeg lábtörlőre.
4: De azon gondolok, hogy
2: hol tartunk emberek?
4: Miért van ennyi megtekintése ennek az előadónak többek között, és az e fajta zenét miért tudják ennyire szeretni az emberek?
3: Igen, ez mondjuk nagyon durva. Szerintem
2: nekem
3: is,
2: hogy ez menő. Azért, mert pont most mondtam, hogy itt van ez a, és ez egy kislány volt, egy nagyon-nagyon fiatal kislány, aki kívülről nyomta ezt a töntetet, és még körülte ugráltak hasonló körűek, tehát elképesztő. Nagyon rossz. Událom azt az volt, hogy szekunder szégyen érzett. Ezt nem szeretem.
1: Miért mondják azt, hogy szekunder szégyen érzett?
2: Mert ő szégyenli magát helyetted. Második szégyen vonal.
3: Igen.
2: Utálom.
3: Az érintett, a primer pont nem foglalkozik vele.
2: Igen, és akkor a szekunder, tehát ez mindig az a szokták mondani.
3: Magyartalan hülyeség.
2: Akik fölötte vannak.
4: Az amikor én kérek, bocsánat.
2: Ő az, aki például politikai szempontokból, amikor valamit van is külföldön, valaki neki van szekunder szégyen a magyarsága miatt, meg a Magyarországon történt dolgok miatt. Például csak érzékeltetem.
3: És ez
2: neked,
3: most nagyot megy
2: hogy
3: mostanában.
2: Honnan érkeznek, és ezért hangsúlyosan mondom, hogy utálom a kifejezést, mert szar. Tehát igaziból ez így nem működik ez a történet, és a lényeg az, hogy ott viszont én is átéltem ezt, és nem tudtam hova helyezni magamat, és a baj az, hogy ez a sok megtekintés, amit is annyi kérdeztél, megmondogattál, ezekből a nagyon-nagyon nagy részét nem ezek a gyerekek, meg a fiúk, a veleg egykorú fiúk csinálják ezeket, és ők mondják kívülről. Gyerekek, ezt a lányok, akiknek szól, vagy nem is tudom, hogy most mi akar lenni.
3: Én szerintem sokszor ők eskü, hogy még nem is nagyon értelmezik, csak ez a menő, ez az, amikor tudod menő cigizni, persze, meg menő mit tudom én.
2: Ettől még sajnos óriási a baj.
3: És az nem kérdés.
2: Milliós megtekintéseknél egy ilyen szutyok előadó, az összes többi nélető sokkal nagyobb megtekintések, szöveg, tartalom gyakorlatilag nulla, zéro, ha igen, akkor az alázás. Full, kristálytisztán alázás. És akkor az egészen meg annyira nagyon csúnyán, durván szemben áll minden olyan más megjelenés, amikor viszont rohadt PC-nek kell lenni, és nem mondhatsz ki mondjuk dicsérőt például valahol valamikor mondjuk egy nőről, mert akkor azt mondják, hogy most ott tartunk, hogy akkor te dicsérsz is, mondjuk udvarias vagy, vagy valami hasonló, ami még valamikor volt értelme.
1: Közben egyébként nézem azt, hogy, hogy a kommentekben csajok is írják azt, hogy ja, ez rohadt jó.
3: Fú, de jó, de rohadt jó.
1: De jó lett itt a zene.
2: És vágjátok, hogy miről beszélek?
1: Igen. Crazy, milyen édik a mai lányok, ezt is írja.
3: He took the whole thing, ezt egy magyar nevű írja.
1: Igen.
3: Angolul is írja oda, hát őrület.
2: Oké, tehát ezt mondom, ez a legnagyobb probléma.
3: Bomba.
2: Hogy itt tartunk, és a másik oldalon meg ott van a hallatlan PC-ség. Azért akár be is perelhetnek. Az alázásért, a mindennek az aljáért, meg milliós megtekintés jár, pénzhegyek, meghívások és elfogadás és elismerés, pusztán azért, mert nem is tudom miért.
3: Jó, hogy nem egy gyerek, idősek otthonában, vagy gyerek otthonban meghívják őket, ez már csak egy rettentő béna.
2: Azt már csak a legdurvább rémálmaimban látom, hogy x idő múlva, hogy ezekből a zenéből valami mondjuk egy esküvőnyitó tánc lesz. De higgyétek el, hogy nincs túl messze. Nem viccelek. Nincs túl messze ahhoz képest, hogy most itt vagyunk, és honnan érkeztünk ide.
3: Igen.
2: Én nem mondom, hogy legyen megint Sanson bizottság, de amúgy meg miért ne?
1: Jó, hogy akkor egy ilyen lehetne, hogy akkor...
2: Lehetne,
1: hogy,
2: nem hogy... politikai célból.
3: Mondjuk le, azt az azért.
2: Akkor azért volt. Igen, legyen. Egyébként igen, legyen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez minden országban így lehet.
1: Igen, hogy az a kérdés, hogy akkor, hogy ezzel... Igen.
2: De... Igen. Mit? Őszintén, Ádi, ezzel szerinted, ha veloznánk elméletben...
1: Jó, akkor meg csak akkor a sajtóbizottság.
2: Tegyük meg. Jó. Mit veszít a tisztelt közönség?
1: És akkor bejön mondjuk ide elénk a Vini X Belánótól a Shake Dead című nóta.
2: Nem jelenhet meg, srácok.
1: És mi azt mondjuk, hogy nem.
2: Nem. Na, menjenek haza. Nem jelenik meg.
3: Hát akkor ennyi. Így van.
2: Ennyi.
1: No, oké, jó, madom.
2: Fel lehet hozni a...
4: Szabad világ.
2: Ha lehet hozni... Hagyjad már szabad világot. Fel lehet hozni jogdíj követeléseket, mindenét, meg mindent letilthatnak, mindent egy snit egy 10 másodperces riff használatáért. Milliókba bukhatsz, vagy tönkre megy a karriered. Ettől meg nem.
1: Igen, de azt nem mondasz, Anika, hogy oké, szabad világ, de hogy akkor mit veszítesz attól, hogyha ez a dal nem megy ki.
2: De ha kimegy, akkor viszont sokat árthat.
3: Veszíteni az, igen.
2: De attól milyen szabad világról beszélsz, ember? Attól, hogy szabad világ, ez nem jelenti az, hogy állatok vagyunk.
4: Köszönhető. Pont azért van, hogy ez is meg tud jelenni, és megjelenhet. A nagy szabadságnak köszönhető.
3: Igen, ez baj. Ezeket a dolgokat cenzúrázták. Abszolút.
2: Itt helye van egy Sanson bizottságnak. Igen, nem politikai szempontból az nyilván, van, mert nem, azért, nyilván. Akkor azért volt.
1: Igen.
2: Oké, nem azért, hanem tényleg egy valamilyen olyan, egy mércének gyerekek
4: most
2: nem kéne létezni.
4: Szabad, semmi nem számít.
1: Érde. Nem, itt az, hogy de akkor meg a másik oldalt, hogy akkor most megkérdezem mondjuk az alkotó, hogy mi a baj ezzel. Nekem ez a véleményem, én erről éneklek, ez az önfüggő kifejezési módom, aki nem akar, nem tetszik, az ne hallgassa. Ezt fogja válaszolni.
3: De mondjuk ezt nem biztos, hogy le tudod szűrni, hogy akár akkor kapcsoljunk oda-vissza, a 12-13 éves gyerek, lány ezt meghallgatja, ilyen-olyan.
1: Gyakorlatilag azt mondjátok nekem, mint a Sanson bizottságnak az elnöke, hogy akkor nem fog átmenni a nóta. És akkor megkérdezem, hogy miért, akkor azt mondjátok,
2: csúnya
1: szöveg miatt. Én meg azt mondom, hogy akkor gyakorlatilag egy önkifejezéstől van szó, miért ne használhatnék ki, mint művész gyakorlatilag csúnya szavakat is, ezzel én mondjuk önkifejezem magam, és ezzel mondjuk megcsinálom ezt a nótát.
3: De itt nem feltétlen a csúnya szó az, aminél lovagolnék, hanem amit mondani valója van, meg nincs, hanem hogy trágár maga a mondani valója is. Az, hogy a füzetett nőket pontosan mit és hogyan csinál vele, és kinek hol csurog a száján micsoda, az szerintem iszonyú gáz és tartalom nélkül.
1: Én adom egyébként, ezért. Csak mondom azt, hogy nehéz ezt, hogyha
3: de
1: mondjuk egy
3: sanzon kiopi, hogy
1: nem, én tudok ezzel vélekezni, mint filmén Bálanót. Tényleg nem kell, tehát ezt megírtam ezzel, most nem kell ezzel foglalkozni, ne hallgass, meg is kérdezik.
3: Nem, én azért is, mert figyelj, a rapperek, mit mondanak a rapperek? Oké, hogy ő mondhat csúnya szó, mondjon is, de általában egy szöveggel valamiért, vagy valami mellett, tehát, hogy valami mondani valója van, de ennek a technikai részleteken kívül nincs mondani valója.
2: Nincs mondani valója. De Ádi, figyelj!
1: Van a Distraktornak egy Betonszar című dala. Fönn van a YouTube-on. Életben nem hallgattál még róla.
3: Nem.
1: Annak a tartalma szerinted mi lehet?
3: Fogalmam.
2: Lehet, hogy nem ennyire gáz, mint ez.
1: Nem?
3: Az, hát hogy, én nem
2: az, hogy Betonszar, meg ilyesmi, még mindig nem arról szól, hogy bánik mondjuk a nőinemmel valaki például. Azért, mert valaki ocsmányul mond valamit, vagy egy hülye, direkt polgárpukasztó témában akar megnyilatkozni, és még direkt összeszed az összes csúnya szót, vagy végig fullkáromkodja az egészet. De nem célozza meg kifejezetten mondjuk például, mint ahogy ez is, most még egyszer kimondom a nőket, ezzel a történettel, akkor az nem lehet ezzel egy kalap alá venni.
1: Nem tudnád a Sanzon bizottságban elvenni azt, hogy ez a dalat nem menjen ki. Ezek nem jó érvek.
3: Erőszak. Akkor én azt mondom, hogy legyen mögötte az erőszak.
1: Az én véleményem a nőkről ez.
3: De ez erőszakos.
2: És akkor mit mondunk arra, az nem lehet közös nevezőre hozni a kettőt, valahol egy konszenzusban nem lehet megállapodni abban a tekintetben, hogy mik azok azok a dolgok, amihez tartjuk magunkat. Mert ha azt mondja mondjuk egy sorozatgyilkos, hogy én ezzel érzem jól magam. Nem szélsőség.
1: Az, hogy egy dalt én megírok, és abban arról
2: de
1: beszélek.
2: De nem dal.
1: Jó, megírok egy ilyen produkciót.
4: Azt mondd meg, Ádám, igen? Hogy az internetet meg akkor 14 éves korban miért akarja az EU szabályozni, hogy mit nézzenek, ha ilyen zenéket meg lehet hallgatni.
1: Hát pont ezért akarja, mert ne hallgassa meg, mert hogy ez nem az ő fülébe való. De attól én még ezt ikkel, félne is, egy mocsó kuladék az egész, csak azért, hogy az elvi vitát azért nézzük meg, hogy nem fogod tudni ezt gyakorlatilag, ezekkel az érvekkel sem megtámasztani, ez a dal, ez nem essen ki. Mert én egy előadó vagyok, így fogalmazok, németül, angolul, nekem a nőkről ez a véleményem, illetve kezdve, aki akarja, hallgassa, aki nem. És nem tudsz belekötni.
2: Oké, megérett a világ a pusztulásra.
1: Mert nem fogsz tudni belekötni.
2: Jó, oké, hát akkor nagy baj van. Tehát ettől függetlenül mondom.
3: Amúgy az van.
2: Ettől függetlenül mondom, hogy...
1: Abszolút, csak...
2: Jó, az, akkor hagyd menjen tovább.
1: Hogy szerintem, ugye, tehát ezt nem fogod tudni.
3: Amúgy ők hány éves emberek úgy kb. Nem szerintetek. Tudom,
1: mindjárt pár évesek megnézzük a dalok alatt. És ők egyébként fiúk?
3: Én pont azt mondom, hogy vizslassuk el meg egy kicsit, hogy
1: egy embert láttam, aki énekelt.
3: Arról, amiről énekelnek, abban tapasztalatuk lehet-e, vagy bár akármi. Csak úgy kíváncsiságból.
2: Láttak, gondolom.
1: Na mindjárt megnézzük, hogy hány évesek.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Na itt vagyunk, visszatértünk, és akkor hát Vini, és Vino, Vini, és Belano, igen, 20-as években járó fiatalokról van szó. Ezt mondja, hogy hány évesek még egyébként ezt itt hagytuk.
2: Nagyszerű élettapasztalattal. Lennék a barátnőjük.
3: Jó, oké, tehát mindegy.
1: Hát, egyébként a filmet 14 évesen csinálják a mai fiatalok. 13. Azt tudod, tehát, hogy...
2: De füzetett lányokat
1: ja,
2: szerinted?
1: Ja, nem, csak hogy amúgy, tehát, hogy ugye megint az van, hogy itt már azért itt 13 éves korban
2: ne
1: már
2: haragud,
1: azért...
2: Ne haragudj, 13 éves lesz a lányom.
1: Oké, okay, de hogy ez egy csomó helyen ez így már megy, tehát, hogy érted?
2: Mm-hmm, jó, hát...
3: Jó, ti sem ezeket akkor... a zenéket hallgatjátok otthon, de ez nem általánosítható, feltétlenül nem kell lehúzni, de nem is meglepetés. De nem is meglepetés, teljesen így van, abszolút, ezt én is így gondolom, még én is aláírom.
1: Nehéz a kérdés egyébként szerintem, nagyon.
2: Nagyon, tényleg az.
3: Jó, rendben, oké, nem lehet ellene tenni semmit. Akkor

0: és
1: hát arról megvan a különbejárat a véleményem, hogy szülőként egyébként hogyan foglalkoznak a gyerekekkel a szülők.
2: Egy dolgot tudsz csinálni, nem foglalkozol velem. Tehát, hogyha nem fut eléd ez valamilyen keresési kapcsolat, akkor nem is tudsz róla.
0: De annyiban meg lehet elé menni, mert abban az igaz, hogy a gyerekek egymás közt tolják, igen, és mondjuk nekem Panni azért többnyire ilyeneket így ilyet nem, de egy K. Kevin, vagy nem tudom én, és anya, tudom, hogy csúnyán beszél, de tehát, hogy kialakítható benne, de nem tudhatjuk, hogy hány éves korára, vagy 2-3 év múlva, ha ezek ugye most így
1: befutnak,
0: mondjuk úgy.
2: Most 2,2 milliós vizé után még
1: 20 millió lesz.
0: Hogy akkor hogyan győzöm meg, hogy egy park koncertre te ne menjél, mert a többi elment is még. Mit tudom én.
1: Nem tudom, de...
0: Nagyon durva amúgy.
1: Igen, oké, azzal együtt, hogy ezzel nem lehet mit tenni, a jelenség, minden más egyébként ehhez társuló magunkat, minket, és mindenkit, hogy mondjam, szellemileg bántó dolgokkal együtt, így tudomásul venni, hogy itt tartunk, és ez zajlik, nem csak felnőtt szinten, hanem a gyerek korba, lenyúlva, lemenve
2: nagyon nehéz nagyon nehéz a korlátok közé szorítani bármilyen mesterkélt módon az alkotói szabadságot, mint olyan. Itt gyakorlatilag ennyi. Tehát, hogy ki dönti el azt, hogy az igen, az nem. Ugye ez, oké, a kommunizmus akkor, akkor Erdős Péter eldöntötte ezt.
1: Adjunk jogsit mindenkinek, anélkül tud vezetni. Akkor legyen az is.
2: Na, arra úgy, a műfajában ez egy remek produkció. Hogyha most lehozod a szövegét,
0: mondjuk Amerikában...
2: Ez egy alap hip-hop nóta, Norbi. Tehát, hogy ez nem rossz.
1: Igen.
2: Tehát ennek van producere, ezt keverték, masterelték, stb.
1: Szerintem tök jól vezetnek azok az emberek is, akik egyébként nem szereztek jogsit.
2: Ez már projekció. Nem, abszolút nem. Tehát azért mondom, hogy műfajában a Vinnie meg a Belánó, a hazai rapben egyébként ez egy jegyzett név.
1: Igen?
2: Igen. Tehát, hogyha ő nem csinálná jó, akkor nyilván nem hallgatnák őt alapvetően. Tehát mondom, itt az, hogy hol tudsz belenyúlni úgy, hogy akkor azt mondod egy alkotásra, hogy akkor az nem, mert azt azért mert. Itt ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Értitek?
0: Tehát, igen, hogy én hol értem, hogy mit mondasz, és van igazad, hol csak mégis, mégis én azt gondolom, hogy az, ami erőszakot csugal, meg ilyesmit, az arra miért nem lehet azt mondani?
1: Ádi?
2: Mert lehet, hogy valakinek meg nem.
1: De Ádika, figyelj.
2: Mert akkor tele lenne a YouTube alatt, hogy ez mind erőszakos, nem pedig azt,
1: Ádi,
2: helye, Ádi.
1: Mert ennek a nem szöveges, hanem ennek a tevőleges megvalósulása, ami ebben a szövegben zajlik, azt mert úgy bünteti a törvény. Nagy
2: mert
1: részt.
2: Mint mit?
1: Hát mondjuk a fiatalkorúak elleni szituációkat, vagy bármit, amit ez sugároz, az az egész dolog.
2: De mi?
1: Mi? Nem mondhatom ki.
2: Szó nincs benne 18 éven vagy 10 éven aluljakról. Tehát bele gondolod
0: itt
2: azt.
0: Vásárlós hölgyekről
2: van szó. Mondom, hogy
1: de a mi esetünkben, de nem, ez fiatal gyerekek hallgatják már.
2: Oké, rendben.
1: Vagyis hozzájutnak olyan dolgokhoz, olyan információkhoz, még ha valaki csinálják is,
2: igen.
1: De aki nem akarja. Tehát ez olyan, mint a dohányzás. Miért kell nekem szívnom együtt egy levegőt valahol, valamikor belefújja a sütőt, mert ő dohányos, neki lehet. Én meg nem akarom. Uh-huh. Miért kell nekem ezt hallgatnom, ha nem akarom? Miért hallom? Miért nincs egy közepes konszenzus valóban valami, ahol tiltva van?
2: De mi az, hogy miért kell nekem hallgatni, nem akarom? Ne hallgasd! Miért kell nekem
1: de
2: hallgatni?
1: Nem tud kikerülni, nem tud kikerülni, mert szembe jön velem Ádám. Miért engedik azt, hogy ez szembe jöjjön mindenkivel?
2: Azt nem tudom, most
1: miért nincs rajta, mint a régen a CD-kre rátették, hogy ilyen tartalom meg olyan tartalom, explicit. Miért nincsen valahol úgy? Miért van
0: egy Dávid csillagot szeretné?
1: Miért kell a megosztó oldalon a csúnya szavakat miért kell kipipálni meg kukacsal kihelyettesíteni, mert egyébként lett a közoldal? Az miért ilyen színészkedés? Ez itt miért mehet le?
2: Hát ez a YouTube.
1: Ja.
2: De itt már megint veszterűen vagyunk, tehát itt nem arról van szó, hogy itt miért lehet kiírni azt, hogy nem tudom, hogy kiírod azt, hogy rossz, akkor kell kukacozni. Az megint ment teljesen más oldalon vagy. Az egy tartalom, az egy platform, egy szolgáltató, ez meg egy dal, amit valaki írt.
0: Ez egy alkotói szabadság maradt.
2: Tehát, hogy ne keverjük már össze
1: ne
2: keverd össze azt, hogy én mondt egy videó szolgáltató, én mondjuk nem tudom,

0: milyen módozat mentén döntöm azt, hogy mondjuk ez ne menjen, vagy az a YouTube-nak a dolga, okay. Az a ne foglalkozzál.
1: Alkotói szabadságra hivatkozva írok neked egy olyan verset, amit egyébként majd ki kell pontozni, de fölteszem a Facebookra, és ki fogják pontozni, és le fogják tiltani. Mi a helyzet az alkotói szabadsággal?
0: Nem értem.
1: Mondom, írok egy ronda szövegű, igen, verset. Kiteszem neked oda a közoldalra, a közösségi, igen, oldalra. Le fogják tiltani, mert az a szöveg ott nem jelenhet majd meg.
0: Megint a kérdés nem jó.
1: Tehát, miért nem jó? Alkotói szabadságomat kiélve írtam egy csúnya verset.
0: Akkor nem rakod fel a Facebookra, és kész.
1: De fölteszem.
0: De miért?
1: De miért ne tenném?
0: Jó, de akkor meg, de megint rossz.
1: Onnan miért tiltják le, miért hagyják meg?
0: De mondom, nem jó felé megyünk. Azért nem, mert itt nem az a kérdés, hogy egy alkotást, ha fölraksz a Facebook vagy a YouTube-ra, azt hogyan kezeli. Ugye most itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ami itt van ebben a szövegben és a dalban, az szerinted a lányokat sérti, éppen ezért, ha lenne mondjuk egy sanzonbizottság, nem menne ki. Tehát itt van belenyúlva az alkotói szabadságba. Ez két külön dolog, az, hogy mondjuk egy Facebook hogy kezeli a trágárságot, vagy a YouTube. Kit érdekel, érted?
1: Én csak a kettős mércére gondoltam itt hirtelen. Tehát ez szabad, az meg nem szabad. Akkor miért nem? Miért? Milyen mérce az, amelyik ott azt eldönti, ott meg mehet tovább? Én nem arra gondoltam, hogy nem a sanzonbizottságot kell idehozni most.
0: Nem, most megint keveredünk, mert itt most arról kezdesz el beszélni, hogy mondjuk milyen logaritmus vagy milyen működési elvek alapján működik a Facebook vagy a YouTube. Nem. Miért írtják le Torockait, a YouTube-on meg nem? Na, például.
1: Nem feltétlenül, csak
0: akkor miért itt van egyik oldalt? Miért megy a csúnya szöveg itt meg megengedik? Hát most...
1: Erről gondol, ilyen egyszerű.
0: Rendben van. De itt nem erről beszélek. De akkor ott lesz a TikTok, ott lesz az Insta. Meg fog benne
1: tovább.
0: De itt az van egyébként, hogy akkor mégiscsak szűrsz, és akkor mi az alkotói szabadsággal?
2: Értem? Én ott sem engedném. TikTokon sem.
0: Mert akkor meg ugyanaz van, hogy és akkor a végén, hogy azért érted, a pénz beszél, a kutya meg ugat. Tehát, hogy 2,5 milliós megtekintés.
3: És szerintem Ádám fog kapni egy Vinnie és Belano koncertjegyet.
0: Nem viccel, tényleg egy béna poén, de igen.
3: És jól csinálod, meg
0: azért
3: kell.
0: Azért mondom, hogy nem jó, ez csak ugye belegondolva abba, hogy akkor ez azért nagyon messzire vezet, úgyhogy egyébként egy förtelemről van szó szerintem alapvetően, és nyilvánvalóan bántó, meg az ember, meg apuka, a nyányos apuka az egyébként tényleg kiakadhat ezzel kapcsolatban.
1: Okay. Akkor ne állítsunk föl mértéket, ne állítsunk föl korlátokat, erkölcsi, valamilyen minimumot az alkotói szabadsága szemben sem. Hiszen abból...
0: Ezért a kérdés.
3: Norbi, szerintem te tényeket mondasz most, mert
1: hiszen abból még valószínűleg hagyjuk meg a 0,-34% esélyt, még valami jó is születhet az ilyen moslékból.
0: Oké, itt megint az
1: miért
0: van...
1: Miért védjük ezt a szart?
0: Oké, itt megint az van, hogy akkor ki fogja meghatározni ezeket az értékeket, és miért? Ki az, aki eldönti, hogy akkor mi az a minimum, ami mondjuk meglegyen? Itt vannak a kérdések, tehát ezekkel nyugodtan lehet bedobálkozni, érted?
1: Oké, ki hozza a törvényeket?
0: Oké, azért mondom.
1: Ki hozza a törvényeket?
0: De ez globálisan akkor, érted? Tehát, hogy
1: országonként változnak.
0: Országonként változnak. Akkor milyen értékekről van szó?
1: Mondjuk...
0: Akkor országonként változó alapértékekről, mert akkor nem is alapérték?
1: Nem, én most a törvényekről beszéltem.
0: Mármint?
1: Hát minden országnak megvannak mondjuk a saját törvényei, mi között vannak akkor, rengeteg egyforma.
0: Akkor törvénybe hozzuk azt, hogy olyan dalt nem lehet írni,
1: ami mondjuk nőt, vagy férfit, vagy egyáltalán bármelyik embertársunkat olyan szinten sérti, amitől annak a saját önbecsülése, vagy nem tudom, milyen sérült.
3: Igen, ezt megadom, de ezt nem tudod szabályozni.
1: Milyen helyzet az emberi alapjogokkal? Ez hozzátartozna, hogy ne sértselek.
0: Csak hogy az az igazság, hogy ránézel a YouTube-ra, sehol egy kommentben nincs az, hogy ez sértő. Én végigpörgettem, érted? Tehát, hogy, és ezért lesz, szerintem ezért nehéz ezzel foglalkozni.
1: De akkor kárból beszélni róla egyébként, ilyen értelemben.
0: Nem, nagyon jó egyébként, nagyon csak azért én azért a másik oldalt is felfogom, mondja, hogy úgyhogy tudom, hogy tényleg egy undorító történet, egyébként én alapvetően veled értek egyet, Isten ments, hogy lányom ilyet meghallgasson, de hogy hol lépsz be, és hol tiltasz le, és milyen, tehát hogyan és miért minősítesz, szerintem azért ez nagyon nehéz dolog, gyerekek.
3: Biztos, hogy nehéz.
0: Tehát, hogy a belga is elkezdte annó azzal a nótájával, amelyik, értitek? És de az ott, mi volt?
3: De ott
0: és
3: az nem gyalázott valaki.
0: 15 évesen, érted,
3: szerintem
0: ott,
3: az nem az.
0: Énekeltük ezt a trágár nótát.
3: De az nem,
0: ja,
3: nem,
0: mert
3: nem
0: az
3: ilyen.
0: Neked belefér.
3: Nem.
1: De
3: nem,
1: miért?
3: Nem.
1: Aláztak abban?
3: Nem, az szóval nem alázott.
1: Abban alázás?
3: Igen, ezt mondom én is.
1: De az leges legelejétől kezdve megmondtam, hogy engem mi bosszant. Megmondtam, hogy nem a trágárság.
0: Oké.
1: Megmondtam.
3: Mondjuk hogy, engem az is.
1: Oké. Megmondtam, hogy ez a szándékos lealázása a nőknek.
0: Tehát eszközként való megtestesítése.
1: És abból is a legcsúnyább, legdurvább módon való megtestesítése.
0: Oké,
1: ez menthető az egyébként természetesen mindig felhozható előadói szabadsággal. Minden áron kell menteni.
0: Fönt van a YouTube-ban 2,5 millió megtekintés?
1: Pont ez az. Oké. Okay. Szóval de ezt igen. Kérdezem, hogy ez
0: látod?
1: Ez mehet örökké ez a dolog?
0: És még csak egyet láttam.
1: Az, hogy én kapaszkodom csak a kifejezésekhez, hogy sanzonbizottság, meg törvény, meg ilyesmi. Azok kifejezések, amiket próbálok keresni, hogy mi az, amivel a történetet olyan mederbe lehet terelni, amitől mondjuk tömegeknek tetszik, de tömegek ne érezzék magukat kényelmetlenül.
0: Ez ő rá. Ne hallgass.
3: Tehát ez marad valószínűleg.
0: Ezt fogják neked mondjuk erre az évrendszerre, hogyha mondjuk beszélnél a Vinnyel meg a Belátóval, ezt fogják mondani neked. Hogy ne hallgass. És mit fogsz tudni rámondani?
1: Biztos azt, hogy akkor nem. Persze. Hát így van. Nem, persze. Hagy menjen.
0: Értem egyébként a
1: hagy menjen.
0: Csak nagyon nehéz, hogy ezt érted bármit is ebben ez így letiltani, vagy megtiltani.
2: De
0: kezdjük el, Norbi.
2: Miért vannak letiltva akkor?
0: Micsoda?
2: A felnőtt tartalmú dolgok miért vannak letiltva? Hát az is, akkor hagy menjen.
0: Nincs letiltva. Hát mennyi korosz nézed?
2: De vannak korosztályoknak behatárolva, hogy mitől 10-akárhány év alatt nem lehet. De nincs értelme innentől kezdve annak, hogy most 12-es, 14-es vagy 18-as karika innentől kezdve akkor.
0: Hát ajánlott.
3: Nincs karika.
0: Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy nem ülsz oda, hanem azt, hogy ajánlott.
2: Nem akkor az egésznek.
0: Igen. Na jó! Kicsit utoltuk a témát egyébként. Reméljük, hogy valami dal még azért belefér a hírek előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős program szervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás sokat térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
0: Időjárás.
3: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
2: Közlekedés.
3: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Nagyvárosi témával folytatjuk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Norbika, jó reggelt!
2: Sziasztok!
1: Nóri, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: És Karvas Anyis, jó reggelt! Hello!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello!
1: Így jött, hogy összejött ez a két téma. Nem direkt lett így egyébként a szerkesztés kapcsán, mert ezt már előbb beterveztük, de
3: nem hát... Nem direkt, de véletlenek nincsenek.
1: Akár lehet is. Igen, kicsit beszélgetünk, hogy mondtuk reggel attól arról, hogy mondjuk ti, mint szülők, hogyan is miképpen... kezeltétek, kezelitek azt, hogy a gyereknek milyen legyen, vagy milyen volt a telefon használata. És ott akár egyébként Finn és Bernold is köthető.
2: Abszolút.
1: Tudunk erről beszélgetni kicsit, mert hogy egy pár nappal ezelőtt egy rendőrségi hírről mi is beszámoltunk, mert hogy kezdeményezte a rendőrség, az ügyészség indítványozta, a bíróság pedig elrendelte annak a 32 éves férfinak a letartóztatását, akit a váci nyomozók kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak meg. Mm-hmm. Egy 8 éves kislány édesanyja vette észre a szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen, egy cseten tovább küldött egy felhasználónak. És a feljelentés követően a rendőrök nagy erőkkel megkezdték, hogy az ügynek a felgöngyölítését, és ugye a felhasználóról gyűjtött infók alapján azonosították a 32 éves R. Balást, akit Nagymaroson a lakhelyén fogtak el a napokban. A férfi az oldalon egy kamu profilt hozott létre, és egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyerekkorú lánnyal, akikkel ugye üzeneteket váltottak, majd ruha nélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. A házkutatás során a mobiltelefonjain egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetés, több tudat videófelvétel, fotót találtak, amelyeken kiskorú, a 12. életévüket be nem töltött lányok láthatóak személy nem sértő és egyéb tartalommal.
3: Ez egy
1: pár nappal ezelőtti friss.
3: Ez egy borzasztó hányingerkeltő.
1: Igen, tehát hogy itt merül majd fel a kérdés, és akkor őt beszélgessük majd tényleg, hogy milyen módszerekkel tudtátok, vagy még tudjátok akár minden mai napig a gyereknek a telefon használatát szűrni, megakadályozni, úgy, hogy ezek a kontentek ne kerüljenek a szem elé, ne legyen chat rajta, ne legyen semmi rajta, tehát hogy itt is ugye, hogy anyuka nem veszi észre, lehet, hogy már nem tudom, x ideje ment már a történet, most valamiért meg ránézett, és akkor föltöttnek, hogy akkor helyről, hogy miért.
4: Figyelj! A szülőköz lesz egy kérdés.
3: Nem, tehát én azt gondolom most, aztán majd taglaljuk az idősebb lányainkat, nekem van most 13, még nem 13 éves is, és ő náluk volt már tavaly az iskolában ilyen, tanulják, figyelemfelhívás, mi egymást, de egy. Mi rohadt szigorúan igen boomerek vagyunk ebben is, egyébként, mert néha már úgy megkérdőjeleztem, hogy jól csináljuk-e, de szerintem igen. Nagyon kontroll alatt van az ő telefon használata.
1: Na, átbeszéljük, hogy akkor nektek mi az a kontroll, ami azért egy szűk időt vesz figyelem, úgyhogy pár dal, és akkor ezt folytatjuk.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, és kemény a téma egyébként. Ma ilyen hosszú előző. Ez olyan napunk
2: ez van. Beleállós
1: nap. Ugye Vino, vagy Vini, és Belánó.
3: És így lett Vino.
1: Igen, itt egy nagymarosi történet, aki most tekerem gyorsan, ugye egy gyermekpornográfia gyanú, mert hogy a rendőrség kezdeményezte, az ügyesség pedig indítványozta, és a bíróság el is rendelt annak a 32 éves hát nagymarosi férfinak a letartóztatását, akit ugye Váci nyomozó kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítottak, több ezer, ugye egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetést, videófelvételt, fotót találtak a nagymarosi otthonában, amelyeken kiskorú 12 év alatti lányokról lehet látni fotókat. És ugye a témánk az, hogy hogyan tudja egy szülő egyetlen bárhogy bármilyen úton kivédeni azt, hogy az ő gyereke egy ilyenbe belefusson. Itt ugye hát fel lehet kapásból tenni a kérdés, hogy egy 8 éves kislánynak minek van okostelefonja.
4: Nekem ez jutott rögtön eszembe.
1: Igen? Mond.
4: Nekünk 10 éves volt a Ramcsi, amikor igazából először lett neki mobilja, és azt hiszem utána 11 évesen, vagy hogy kerültett Balassa gyarmatra, tehát főleg azért volt, hogy tényleg el tudjuk őt érni, meg ő tudjon hívni minket a legolcsóbb, és nem azért, mert sajnáltuk tőle, a legolcsább, legegyszerűbb telefont vettük meg neki, nyilván ami biztonságos volt, hogyha ne adj Isten el is hagyja, el is lopják tőle, akkor se legyen ebből olyan probléma. Tehát 8 évesen igen, nem, semmiképp sem adnánk a gyereknek mobilt. És itt a téma kapcsán én gondolkodtam, és mondtam is nektek, hogy majd a szülőknek tennék fel egy kérdést, és Nóra, hozzád is fordulok, meg Norbi, hozzád is, hogy ti azért néztétek a gyerekeiteknek a telefonszokásait?
3: Persze.
5: Én nem elmondom sokányit azért erről a történetről, nyugodtabban tudok nyilatkozni, nekem a legkisebb is 26, tehát alapvetően...
1: De mióta volt nekem akkor okos telefonja?
5: Tényleg telefon? Hú, amikor negyedikes volt, azt hiszem, és amikor a hazajárásos dolgok úgy amikor hazajárós
3: amikor
5: lett.
3: Amikor egyedül kezdett el, nem?
5: Igen, akkor ötödikes volt, negyedikes, ötödikes
4: hát
5: volt.
4: Nálatok is ez a 10 éves kor környéke.
5: Hát nem tudom, hirtelen akkor mennyi a gyerek, ez már sincs, mert nagyságrendileg akkor megörökölt valami telefont tőlünk, azt hiszem, tehát valami hasonló dolog volt. Akkor még azok a felületek talán nem is léteztek, amikor az a mobil használat akkor kezdődött. Volt, azt gondolom, az még tehát semmi olyasmi nem volt. Semmi olyasmi nem volt, amire...
4: Nem voltatok akkor, éppen Ádámmal beszélgettük, hogy nyári szünet, otthon volt a Ramcsi egyedül, és akkor ugye laptopozott a kisasszony, vagy számítógépezett, nem is laptopozott, csak számítógépezett, és akkor este ő már rég elaludt, és a Tündi megnézte, hogy hát mivel is töltötte a drága napközben az idejét, milyen oldalakat nézegetett, és hát volt olyan, ami aztán nem nagyon tetszett, és akkor másnap elvitte magával a kábelt igazából a munkahelyre, úgyhogy nem tudta
5: na,
4: használni.
5: Mindegy, ezzel mondjuk nem is nagyon visszük előre a témánkat, tehát itt most az a legfontosabb, hogy azon,
1: a mobil, igen.
5: Hogy hogyan tudunk most olyan eszközt, parkot hirtelen fölidézni, amivel kontrollban lehet tartani, mondjuk akár tényleg egy 12-13
3: éves. Most rengeteg, tehát hála égnek egyébként a szülőnek, szerintem, hogyha figyel, egyrészt az, én azt gondolom, ugye mindenkinek a feloldós telefonja van, vagy arccal, vagy számmal valami, nálunk az alap volt mindig, és most a Panninál is, mindig tudni akarom a kódot. Nincs olyan, hogy dugizunk, mert azt én megbeszéltük az elején, jogot formálunk ezáltal arra, hogy én ha egyszer csak azt mondom, hogy kérem, szívike a telefonodat ide, mert bele szeretnénk nézni, akkor belenézhetek.
5: Lehet, hogy soha nem fogod kérni, de ő
3: igen,
5: tudja azt,
3: tehát, hogy én mindig... szerintem most nem tudom, még egy kezemen se kell, hogy megszámoljam, hogy hányszor akartam én ezt, csak hogy legyen neki ez tiszta, illetve az, hogy ő letölthessen bármi jellegű applikációt, de tényleg azt úgy értsétek, hogy egy rajzolós kis játékprogramot az apukájának hozzá kell járulni. Tehát anélkül nem is tud, már össze lehet hangolni így a készülékeket, hogy nem tölthet le. Nem felnőtt tartalmat nem nyithat meg a semmilyen szolgáltatónál, se ilyen, se olyannál, telefonon se, meg nyilván az asztali gépen vagy laptopon sem, tehát hogy ezekbe nagyon-nagyon ott lehet lenni, illetve folyamatosan edukálni, mondani nekik, a suliban is szerintem ezt jól csinálják, mert most már nagyon sokat készítenek föl erre, mert nekünk volt tavaly náluk, 12 éves korosztályban volt ilyen. Nem ilyen durva, de volt ilyen jellegű, az ő korosztályukból egy váll fölötti csupaszvállas kép a kislányról került ki, és akkor természetesen rendőrségi ügy lett belőle.
1: Az igen.
3: Igen, és full naívan, tehát nyilván ott a kislány elmondta, hogy ja, hát ő csak neki küldte át, ő meg átküldte neki, meg neki, na, és így lett egy ilyen, és a Panni például már azt, tehát mi azt is nagyon toljuk neki, hogy fotót se, tehát teljesen mindegy, hogy ti a barátnőddel egy szelfit csináltok, de véletlenül se legyen, tehát a telefonod tárhelyén sem legyen olyan kép, ami valaha valamire is felhasználható, vagy gyanús. Úgyhogy szerintem nagyon ott lehet lenni, és bízni a legjobbakban ezután, mert a többi meg nyilván szabadon választott, mert egymás közt a gyerekek egyértelmű, hogy...
1: Hát nyilván fognak cserélgetni, nem tudom, meg az egész történet.
3: Igen, meg lehet, hogy tehát az
1: ott
3: menő...
1: Ott nehéz akkor még pluszban kivédeni, hogy oké, hogy te betartod otthon, de hogyha bemész a gyerekutca, vagy bemegy a gyerekutca suliba közegbe, a közösségbe, akkor ott elindul egy... Mert hogy a másik szülő nem annyira, hogy mondjam.
3: Van, nyilván van bőven, meg mindig volt, meg lesz is olyan szülő, aki kevésbé foglalkozik ilyen formán a gyereknek ezzel a dologgal.
1: Mert akkor azt lehetne csinálni, tudod, hogy akkor csinálsz egy ilyen szülői munkaközösséget, kvázi mondjuk osztályon belül, akkor na, akkor üljünk le, jó, mondjuk, mutatom én, mi vagyunk a munkaközösségnek a vezetői, te Normi, meg te, meg én, és akkor átbeszéljük azt a szülőkkel, hogy akkor
3: én na, az is vagyok mi, amúgy.
1: Na, hogy minden gyereknek akkor mobiltelefon használata az akkor egységes legyen, és akkor mindenki azt tilt, és úgy tilt, ahogy tilt, és hasonló.
5: Igen, az nagyszerű lenne egyébként.
3: Azt kétlem, mondjuk... hogy ebben minden szülőpartner lenne.
1: Nem lenne?
5: Nem biztos.
3: Szerintem a nagyon nagy része lenne partner, de nem mindenki.
1: Mert akkor meg veszed fejszedjel a lehet, érted? Hogyha te mindent megteszel otthon,
3: meglátod, nem, hogy... tudod miért nem? Mert van az a két-három olyan nagyon renitens gyerek, akinek tudjuk, hogy egy kicsit, nem kicsit, sokkal jobban elengedik a szülők, vagy valami, én biztos, hogy ők nem akarnák ezt megfogni, vagy ez menőnek gondolják esetleg, de a gyerekek, mivel a legtöbb szülő viszont ezt tolja, meg súlykolja, hogy ez a normális, meg erre nem, inkább már kicsit kivetik magukból a negatív példát. Én látom ezt. És ez szerintem zseniális, mert hogy abszolút azt gondolná az ember, hogy nincs ilyen, mert manapság már minden ennyire rohadt szabad, és mindenkinek minden a kezében, és minden tartalmat megnézhet. Nem. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy még nem veszett fejszenyele ez az egész história, és talán még ilyen viniket is meg lehet majd győzni a gyerekeket, hogy ne feltétlen ilyet hallgasson, ha otthon vagy, és ha ellenőrzött, ha nem.
1: Elmondom, hallgatottak, hogy Norbi mindig a hatása alatt van az előző beszélgetés.
3: Igen.
1: Látom a fején, hogy
3: nem boldog.
1: Nem, hogy fel a szódba. Még mindig én azt látom egyébként.
5: Nem, ez már megtörtént, tehát ez már múlt idő, akkor voltam már teljesen kész, amikor ezzel otthon szembesültem, és akkor hallgattam. Tehát igaziból ezek úgy lehoznak az életről abban az értelemben, hogy hát mi folyamatosan azzal szembesülni, hogy azért mekkora mocsárban vagyunk azért. Az nem annyira jó dolog.
1: Nyakig.
3: Te Don Quixote.
5: Az nem annyira jó dolog. Az nem annyira jó dolog. Nyakig. És akkor ebből hogy jössz ki, meg milyen jövő, meg mit tudom én, ha itt tartunk.
3: Mi nem kell annyit filozofálni.
1: Neked már nem kell foglalkoznod, papa. Sőt,
5: már szinte nem.
1: Sőt, már nekem sem.
4: De neki is lesz unokája, hogy ne kéne?
1: Az majd
3: de az más, az mert az, nem, az már figyelj, az ilyen formán nem az nem. Ő felelőssége.
1: Azért mondom, az a fiának a dolgot. Azért mondom, hogy egy dolgot.
4: Papaként, én is mint papa, nagypapa, aggódom nyilván, hogy ugye az én unokám miben fog fel.
1: Oké, ez más dolog, de van neki egy apa meg egy anyja.
5: Ha jól csináltad, ha bízunk abban, hogy jól csináltuk, vagy végig gondoljuk, hogy amit mi átadtunk a gyerekeknek, és az valami, és azt meg tudjuk ítélni, akkor arra hagyatkozni kell.
1: Igen.
5: akkor van nagy baj, hogyha ott, ha nem tudtunk mit átadni, akkor tényleg, de akkor
1: az
5: már...
1: csak magadra vesi. Az meg a másik egyébként tényleg, hogyha mondjuk egy ilyen sztorival, mint amit a Nóra is visz, hogy akkor neki hogy vannak a akkuntok, az apja, engedés, stb. És akkor azt majd egyszerűen el lehet majd engedni majd érte, mert akkor már megvan az a fajta plusz bizalom még a pontosan gyerek felé, mert akkor azért ugye ez egyfajta bizalmatlanságot mutat, hogy akkor nehogy letöltsön valamit, akkor már azért itt akkor oké, már a gyerek rendben van rakva, készen, és akkor...
3: Igen, hát én azt gondolom, hogy ebbe lehet bízni, mert másban már úgy sem tudsz, nem?
5: Igen, mert közben azért megérkezik a gyereknek az a fajta felépül benne. Az a fajta saját értékrend, az a fajta...
1: Értékrended, amit ugye mi adunk.
5: Hát, amiben próbálsz megsegíteni, igen, és az megerősödik benne az a dolog, lehetőleg még egy jobb verziójában születik meg, mint amilyet mi Bala is képviseltünk, ez a vágyott dolog, és akkor tényleg az a legjobb, amit akarhatsz.
1: Jó, még egy kicsit pörgetjük ezt a témát majd. Ha valakinek van a hallgatók közül hozzászólás, akkor 0-30 566-22-62.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Kemény két témánk volt ma, ezt kezdtük itt beszélni az előzőekben, és hát igen, itt megint az
2: de
1: van,
2: fontos
1: hogy...
2: Fontos témák, Ádám.
1: Fontos, csak itt ugye megint az van, hogy nyilván kevésre az időnk, de hogy... Azért kiderül az mégiscsak, hogy bármelyik témánál azért eljutsz egy bizonyos morális magig, amit ugye el kell kezdened boncolni, és akkor gyakorlatilag ott akadunk meg, és ott van a nagy kérdéseknek a tárháza, hogy akkor most ott mégis mit tudsz lépni, és egyébként itt is ugye most a szülőséggel mentünk tovább, hogy mindig ide lyukadunk, Norbi.
3: Ide.
1: Hogy mindig a szülőséghez.
3: Mindig. Nekem tényleg ez van.
1: Megbízol a gyerekben, és akkor már az akkunt nem lesz hozzárakva, és nem fog letölteni semmi olyat, amit ugye mondjuk az apja nem engedne el. Tehát, hogy
3: ez. Mindig ez a fontos. A mindenkori szülőség az éppen aktuális generációk közötti szülő-gyerek kapcsolat a mindennek az alapja, és mindennek a mindene. Hogyha ott abban törés van, ne adja Isten, bármilyen oknál fogva végzetes, végletes, vagy nem sikerül jól, az lefelé nyesve van. Ott már csak a vakszerencse, a jóisten szándéka, vagy nem tudom mi az, ami...
4: Vagy elképesztő tudatosság.
3: Vagy valami, igen, ami százalékosan már nem az 50-50, uh-huh. hogy vagy igen, vagy nem, hanem attól rosszabb arány. Tehát minden azon múlik. És nekem ezt fixen vallom nagyon régóta, hogy minden az aktuális szülőkön múlik.
2: Igen, igen, és el kell jutni oda, hogy tényleg tudjál bízni a gyerekben, és őnek is egy fontos dolog, hogy megbízol benne.
1: Áll is átver, tehát tűni lesz, érted? Hát úgy jó, is át fog verni,
4: nem mindegy, hogy mekkora kaliberű az átverés.
1: De azt akartam mondani, tehát, hogy úgy is át fog verni, tehát, hogy van egy időszak, amikor, figyelj most, én okosabb vagyok már faternál, muternál.
4: Hát az elég korán eljön a múlva. Akkor ők azt gondolják, hogy okosabbak.
1: Azért mondom, tehát ugye úgyis át fog verni elő vagy utóbb. De igen, tehát ezek azért...
3: Attól jobb egyébként nincs is az a néhány felismerés, amit én már azért túl vagyok egy párszor, amikor azt felismertem, hogy az tényleg okosabbak.
4: Amikor már tényleg okosabbak.
3: Amikor tudom.
1: De az már a jó érzés.
3: És hogy ne, de nem csak abban a szituációban, ami tárgyi tudás, vagy valami ilyesmi, vagy nyelv, hanem olyan összetettebb dologban hamarabb látja át, hamarabb tudja, és akkor azt kell mondanom, hogy voltak helyzetek, ahol akár a fiamtól, akár a lányomtól tanultam, és na, akkor voltam én csöndbe állni egy párszor. Most is csöndbe voltam, így már még mondtatta, hogy magam alatt vagyok meg mindent. Láttam volna akkor?
1: Láttam, amíg fölött a fejed az előzőre kapcsán, hogy...
3: Nem, ez a hangulat. A hangulat annak, hogy igaziból Nórika mondta, hogy Don Quixote.
1: Nem vagy tehetetlen ezzel kapcsolatban egyébként, meg akár ezt vagy az előző évet véve alapul, meg azt, hogy itt nem az, szerintem rosszulban fölfogva, itt nem az, hogy Don Quixote vagy nem Don Quixote, mert régen is volt sok mocsok a világban, mert most is van sok mocsok a világban, ha az lehet egy dal is, vagy lehet bármi más, tehát te meg azért, hogy mondjam, tehát kicsi vagy abban a szempontból, hogy akkor most megyünk az artisztushoz, vagy te érted, mire gondolok, hanem inkább itt az van, hogy neked az a dolgod csak, hogy a te körülötted lévő picit kis világodat rembeted, kizárt belőle, és innentől kezdve kész, ennyi.
3: Ez abszolút így van. Tehát erre a mostani nagy túlerőre...
1: Szaladtuk erre a hangot, hogy ezt mi így véljük, hogy ez egy ócsaság, meg mocsokság, amit ezek csinálnak, ott. Szerintünk.
3: De más eszköz nincs csak ezedben, mint amit és most ennyi. Mondtál. Ez tény, abszolút így van. Teljesen így van. Ettől függetlenül a félelem, ami ez fölött még azért megjelenik a saját kis körömön túl, és úgy érzem, hogy ez rossz, az,

0: az elkeserítés, az hozza ezt a hangulatot, amiben most mondjuk órákig benne fogok csücsülni.
1: Isten ments, Norbi, majd kirángatunk, mielőtt, mert nincs.
0: De most ezt nem végzetesen gondolja, hanem egyszerűen azért, na, értelek. Benne vagy.
2: Okay, benne vagy. Ilyen komoly témájuk volt a gyerekek. Kész, ennyi. Holnap péntek lesz, akkor már videóban leszünk szerintem.
1: Nem baj, egy kicsi az is jöhet.

0: Végeztünk már, ennyi volt a hetünk tényleg, mert ugye reggelitmusnak is vége van, és kivonulunk a stúdióból, de nem sokáig, mert holnap reggel 6-kor már itt vagyunk, úgyhogy ilyenes, Anyikám, ilyenes.
1: Az még. Sőt, egész hónapra búcsúzunk tőletek, úgyhogy majd a jövő hónapban, vagyis hát majd holnap.
0: Jaj, nagyon-nagyon vicces volt, jól van.
1: Igen, köszönünk mindent, köszönjük a figyelmet, jön a Fitbit házi Attilával, aztán 16 órától Lombos Marcival szódázhattok, és akkor holnap tényleg egy friss, ropogós start menni. Én nem leszek, Ádám lesz, és Norbi, van egy kis elfoglaltságom, de holnap töltsétek velük is az időt. Úgyhogy vidám vasárnapot mindenkinek. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
8: Ó, imádni fogod.
9: Jöhet valami ütős?
10: Egészen fejbe vert.
11: Semmi rossz nem történhet, ugye?
12: Most szórakozol vele.
13: Varázslatos lesz.
14: A varázslatos titokfa. A mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: 10 óra van.
15: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 71 szülő kérte a Balassagyarmati központi óvodát, hogy gyermekeik annak ellenére járhassanak a városi intézménybe, hogy nem Balassagyarmaton laknak, közölte Halmosi Anna, a polgármesteri hivatal önkormányzati humánszolgáltatási és igazgatási osztályának csoportvezetője. Írásos előterjesztésben ismertette, a központi óvoda felvételi körzete az alapító okirat szerint Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településekre terjed ki. Az óvoda lehetőséget biztosított arra, hogy a szülők az óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöltésével jelezzék, ha városon belül, a lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől, távolabb eső feladatellátási helyen szeretnék óvodába járatni gyermeküket. Ezeket a kérelmeket az óvodai férőhelyek és az óvoda köteleskorú gyermekek számának függvényében vette figyelembe az igazgató. A felvételüket kérő gyerekek között van 71 fő, akik nem rendelkeznek balassagyarmati lakóhellyel, tartózkodási helyjel, mégis itt szeretnének óvodába járni. Az óvodai felvételi kérelmen a gyerekek szülei a felvétel indokaként a balassagyarmati munkahelyet jelölték meg, illetve van, akinek a testvére már a központi óvodában rendelkezik jogviszonnyal, vagy éppen a nagyszülők Balassagyarmaton élnek. Már megtekinthető Vác weboldalán a városi település terv és a helyi építési szabályzat módosításának anyaga, amelyről hamarosan vitatkozhatnak a lakók az önkormányzat által szervezendő fórumon. A város vezetői várják azokat, akiknek észrevételük és módosítási javaslatuk van az előzetesen már jóvá hagyott telepítési tanulmányok kapcsán. A tervekről június 10-én lesz közmeghallgatás a Váci Madách Imre Művelődési Központban 16 órától. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lombtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson, ahol egy férfi több embert megsebesített. A Winterthur állomásánál történt incidens után a rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak ki. A környéket le is zárták. Szemtanúk szerint az elkövető a támadás közben Allah Akbart kiabált, írta a Magyar Nemzet a Telegráf beszámolója alapján. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztattak. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásba részesítették.
9: Időjárás.
16: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
9: Közlekedés.
16: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
18: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
18: Fitbit.
19: Nem csalódunk az idei tavaszban, a hónap végének megfelelő és már a holnap kezdődő nyárhoz méltó időjárás vár ránk ma. A mikrofonnál Házi Attila, nagyon jó hangulatú vasárnapot kívánok mindenkinek, és hogy mi kell ehhez? Hát például jó hírek, akik túl a Bajnokok Ligája a tegnapi estéjén mégis inkább igazi helyi háztáji hírekre vágynak. Meghoztam mindent, amit a labdarúgó bajnokságok záró fordulójáról tudni kell. Bajnokokat is avatunk ma, és adok pár tippet a jövő hétvége tervezéséhez is. Előtte jöjjön az ebéd, mindjárt mondom a mai ajánlatomat, pár sporthír, és 11 után a friss horoszkópok tele jó hírekkel. Ezt már előre elárulhatom. Calvin Harris és Jazzy dalával indítunk itt a Satisfy.

mikrofonnál Házi Attila, alacsony kalóriatartalmú, alacsony szénhidrát tartalmú és fehérjében gazdag, ráadásul jó kedvet hoz a konyhába, ha ránézek. Cukkini tészta sajtmártással és tonhallal 15 perc alatt elkészítjük két főre, mondom a hozzávalókat. Egy nagyobb cukkini, körülbelül 40 dekás, 80 g reszelt mozzarella alacsony zsírtartalommal, 250 g tonhal, 200 ml tej, fél teáskanál só, őrölt bors és egy gereszt fokhagyma kell hozzá. Meg kell mosni a cukkinit, levágni a végét és spirálozóval szeletekre metélni, spagettire. A tejet egy edényben felmelegítem, ízesítem, sózom, adom hozzá a préselt fokhagymát és a reszelt mozzarellát. Addig főzöm a mártást, amíg a mozzarella megolvad és a szósz besűrűsödik, ez körülbelül 3 perc alatt megtörténik. Ráöntöm a kész sajtmártást a cukkini tésztára és rárakom a tonhalat is a leve nélkül, és már is tálalható. Hogyha a cukkini tésztát nem nyersen, hanem melegen és puhán szeretné bárki enni, akkor tálalás előtt egy rövid ideig össze kell főzni a szósszal. Jó étvágyat hozzá!

a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 31-én a Petronellák és az Angélák ünneplik a névnapjukat. A Petronella név vágyat ébreszt a viselőjében, a siker, az anyagi jólét és az önbizalom iránt, és arra ösztönöz, hogy az akadályok figyelembevétele nélkül induljon el megvalósítani az álmait. Inkább az üzleti életben gondolkozik, mint a művészetekben. Az Angéla név csendes, gyakorlatias, találékony egyéniség kibontakozását segíti. Kíváncsi természet, elemzően gondolkodik, szeretné megérteni az élet misztériumát a tények szintjén. Gyakorlatiassága vezet oda, hogy ha valaminek nekifog, azt úgy igyekszik befejezni, hogy közben lehetőleg semmi se zavarja. Kedves Angélák és Petronellák, boldog névnapot kívánok, és azokat is ünnepeljük, akik május 31-én születtek. Boldog szülinapot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Összesen 217 versenyző rajtolt el a salgótarjáni Medvéshegyi kerékpáros maratonon, ami idén az országos maraton sorozat állomása is volt. Rengeteg nógrádi is részt vett a küzdelemben, mondom az eredményeket. A 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati úszni jóklub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba a koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A master egy rövid távon második lett a szintén a salgótarjáni SHKM-ezét magára húzó Omaszta Sándor. A master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs, és végül master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, és ahogy megígértem, jönnek majd hamarosan a horoszkópok is, tele jó hírekkel, érdemes velem maradni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
6: Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a Kelet-Közép-Európában élők szokásaitól. Ezt mondta az Inforádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója. Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazás szervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek. A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája hasonlóan a régió többi országához Európára koncentrálódik. A megkérdezettek több mint 90%-a válaszolt így. A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást. Kamerákat szereltek fel a Dunaszerdahelyi közös igazgatású szakközépiskola 21 osztálytermébe. Az iskola diákjának beszámolója szerint mozgásérzékelővel és hangrögzítésre is alkalmas technológiával felszerelt kamerákat telepítettek. Beszámolók szerint a termekben semmilyen kiemelkedő érték, például drága géppark vagy speciális felszerelés nem található, amely ezt a lépést indokolná. Úgy vélik, a kamerákat fegyelmezés céljából telepítették. A tantermekbe kihelyezett kamerákkal kapcsolatban leginkább arra panaszkodnak a diákok, hogy az iskola vezetősége sem a szülőket, sem a diákokat, sem pedig a pedagógusokat nem tájékoztatta arról, mire készül és miért szükséges a tantermek megfigyelése. Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbina csarnokába, közölte Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás nem okozott kárt a létesítmény főberendezéseiben, de lyukat ütött a turbina csarnok falában. Az atomerőművet Oroszország 2022. márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében, a frontvonal közelében található.
9: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Nyárjasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
2: Közlekedés.
9: Közlekedés.
6: Víz és csatorna vezetéképítési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
7: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Zigrid, The Driver, Save My Night, ez szól nálunk hamarosan. Előtte a Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Most pedig Dua Lipa dala. Itt a Houdini.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük szokás szerint a kossal. A szerelem terén olyan helyzet közeledik felé, amelyben végre tisztábban látja a másik fél érzéseit. Ha nyitott marad a párbeszédre, kellemes meglepetés érheti. Egy apró gesztus most többet jelenthet számára, mint bármilyen nagy ígéret. Bika. Régi kívánsága kerülhet ismét a figyelem középpontjába, most érdemes reálisan felmérni, mit hajlandó tenni a megvalósításért. A szerencse mellé kitartásra is szükség lesz. Ikrek. A munkában új feladat vagy kihívást találhatja meg. Ha fegyelmezetten halad, jó visszajelzéseket kaphat a környezetétől. Rák. Nem minden alakul könnyen körülötte, de a nehézségek erősebbé tehetik. Fontos, hogy ne adja fel az első akadálynál. A kitartás meghozhatja az eredményt. Oroszlán. Egy helyzet vagy személy miatt csalódottságot érez. A történtekből azonban értékes tanulságot vonhat le. Hosszabb távon előnyére válhat, hogy tisztában látja a valóságot. Szűz. Adásvétel során fokozott figyelemre lesz most szükség. Minden részletet érdemes alaposan ellenőrizni, mielőtt döntést hoz. A türelem most pénzt és kellemetlenséget takaríthat meg a számára. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Anyagi céljai egyre fontosabbá válhatnak, a gyors megoldások helyett a becsületes munka vezethet tartós eredményhez. Minél többet tesz érte, annál közelebb kerülhet a kívánt biztonsághoz. Skorpió. Nagy tervei vannak, de ezekhez most komoly energiát kell mozgósítani. A fél megoldások nem hozzák meg a várt áttörést. Ha teljes bedobással dolgozik, akkor látványos előrelépést érhet el. Nyilas. Egy nehézség miatt hajlamos lehet a kesergésre, de nem viszi előre. A helyzet javulását a határozott lépések segítik. Amint cselekedni kezd, új lehetőségek nyílhatnak meg. Bak. Környezetében vagy terveiben túl sok lehet a rendezetlenség. Érdemes rendszert teremteni, mielőtt nagyobb feladatokba kezd. A szervezettség most a siker egyik kulcsa lehet. A vízöntő olyan lehetőséget kap, ami szakmai fejlődését szolgálja. Fontos, hogy ne becsülje le saját tudását. Egy jól időzített kezdeményezés előnyös fordulatot hozhat. És végül itt vannak a halak. Egy vágyott cél lassan közelebb kerülhet. Ne hagyja, hogy a bizonytalanság eltérítse az útjáról. A türelmes építkezés most többet érhet, mint a hirtelen lelkesedés. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén a Hollókőre vezet túra, na de nem Hollókőre. A Börzsöny egyik csúcsára 12 és 25 kilométeres vezetett túrát indítanak. Nagyon jó alkalom ez azok számára, akik még sosem jártak gyalog a hegyen, és biztonságban akarják tudni magukat az egész út során, hiszen szakértő vezetésével vághatnak bele. A kiindulási pont Kemence. A hosszabb táv menetideje mintegy 9 óra, tehát mondhatjuk, hogy egész napos kaland lesz, és a kimerítő út után garantált az éjszakai nyugodt alvás. 0670 312 45 60, ez az információs telefonszám. Még egyszer a szám, 0670 312 45 60, az jár szerencsével, akinek úgy veszik fel a telefont, hogy Kenyeres Oszkár vagyok.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Új szomszédaink lesznek.
6: Nem érzed úgy, mintha lenne valami macska stinkunk?
5: Ez meg mi? Jaj, le!
7: Ez lovas vadászat.
5: Ne, már megint.
8: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
9: Intézhetem.
7: Intézkedj.
8: Hát ez parádés lesz.
10: Vadászidény 2. Május 28-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 31-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
2: Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős programszervezés segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője, a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás sokat térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025. novembere és 2026. februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
11: Időjárás.
12: Időjárás.
2: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
1: Közlekedés.
11: Közlekedés.
2: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
11: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: Fitbit.
13: Fitbit.
9: 3 perccel múlt dél, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Save My Soul, a Bastille dala szól mindjárt, előtte Junior André és a Slide, most pedig Kökény Attila és Rakoncai Viktor dalát indítom itt a Veled elrepülnék.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Összesen 217 versenyző rajtolt el a salgótarjáni Medvéshegyi kerékpáros maratonon, ami idén az országos maraton sorozat állomása is volt. Rengeteg nógrádi is részt vett a küzdelemben, mondom az eredményeket. A 11 év alatti lányok kategóriájában egyedüli indulóként a balassagyarmati úszni jó klub versenyzője Markó Dorka nyert. A nők hobbi versenyében 4 rajtoló közül harmadikként ért célba a koleszárné kapitány Ildikó. A 15 év alattiak rövid távját a salgótarjáni Herceg Nimród teljesítette elsőként. A Master egy rövid távon második lett a szintén a salgótarjáni SHKM ezét magára húzó Omaszta Sándor. A Master 4 rövid távján a tarjáni Takács Tamás második helyre érkezett. A 70 kilométeres középtávon felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni Sándor Balázs, és végül Master 2-ben másodikként végzett a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila.

You Sexy Thing, ez volt a Hot Chocolate itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Visszatért a Dynamite megaslágerének együttese, a BTS fiúbanda nemrég jött ki vadonatúj dalával, ami kevésbé a bulis hangulatot idézi, mert inkább melankólikus, amiben az életben minket érő küzdelmekhez hasonlítják az úszást és az óceánt. A jól megválasztott tempóval még a végtelennek tűnő vízben is túl lehet élni, egy a lényeg a kitartás, hogy ne süllyedjünk el. Milyen jó dalt kért hallgatónk Lukács Inez Vácról?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szeret ijeszgetni.
5: Ó, imádni fogod?
6: Jöhet valami ütős?
7: Egészen fejbe vehet.
8: Semmi rossz nem történhet, ugye?
9: Most szórakozol vele?
10: Varázslatos lesz.
11: A varázslatos titokfa. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Tegnap utoljára léptek pályára a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a nevezett klubok csapatai. A listavezető Salgó Tarjáni SBTC számára már csak az öröm foci maradt erre a hétvégére. A karancslapúj tővel szembeni kiállásukon már nem múlt a bajnoki címük sorsa. A mérkőzés 6-2-es eredménnyel zárult. Második helyen végzett a Pásztó, harmadik lett idén a karancslapúj tő, és mindössze egy ponttal maradt le a dobogóról a Vizslás együttese. Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a kelet-közép-európában élők szokásaitól. Ezt mondta az Inforádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója. Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazás szervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek. A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája hasonlóan a régió többi országához Európára koncentrálódik. A megkérdezettek több mint 90%-a válaszolt így. A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást. Több európai országban a bevándorlás okoz egyre nagyobb gondokat, ezzel szemben Írország az elnéptelenedés ellen küzd. Az ír kormány olyan programmal állt elő, amelyben egyes esetekben akár 84 ezer euró, jelenleg árfolyamon mintegy 33,5 millió forint támogatás is járhat azoknak, akik vállalják egy régió üresen álló ingatlan megvásárlását és felújítását az ország partmenti szigetein, ahol szinte elfogyott a lakosság. Az fontos tudni, hogy a támogatás nem jár automatikusan akármelyik házra. A megszerezhető ingatlannak legalább 2 éve üresen kell állnia, régebbi építésűnek kell lennie, és jelentős felújításra kell szorulnia. Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbina csarnokába, közölte a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás nem okozott kárt a létesítmény főberendezéseiben, de lyukat ütött a turbina csarnok falában. Az atomerőművet Oroszország 2022. márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében, a frontvonal közelében található. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Poe Gwenről, vagy akár Pók nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalt mellette Tony Starként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
6: Időjárás.
8: Időjárás.
13: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
8: Közlekedés.
6: Közlekedés.
13: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várható a június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
14: Fitbit.
6: Fitbit.
15: Fitbit. 4 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Selena Gomez Kill 'Em With Kindness című dala is szól majd hamarosan nálunk. Előtte Zséda, Életben maradni, most pedig Ed Sheeran, itt a Shape of You.

What a Fake. Ez volt Éva Max itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Két első osztályú labdarúgó bajnokság eredményei következnek hamarosan. A Nógrád és a Pestvár megyei klubok utolsó játéknapját fogjuk átnézni. Nagy meglepetés egyik helyen sem volt, olyannyira nem, hogy az egyik esetében már hetek óta tudható, hogy a bajnoki cím sorsa nem kérdés, az övék lesz, így hát tét nélkül játszhatták le az utolsó találkozót. Míg a másik esetében csak az aktuális helyezésük megőrzése volt a kérdés, talán annyi érdekesség történt a Vácnál, hogy kevesebb pont is elég volt arra, hogy a tavalyi végeredményt érjék el. A Salgótarján és a Vác oldaláról nézzük a bajnokság híreit mindjárt!

Megcsalok veled akárkit, ez volt Marics Peti itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap délután lejátszotta a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság utolsó mérkőzését is a Váci Gárda, a Csomádi Csoki Sporttal találkoztak. Hát az ellenfél számára ugyanúgy már csak az előkelőbb helyezés elérése volt a tét, mint a váciaké. Az eléggé eseménytelen első félidő utolsó perceiben Varga Bence jóvoltából sikerült vezető gólt szerezni Vácnak, így minimális előnnyel, de jobb helyzetbe jöhetett a folytatás. Ami nem jól indult, hiszen a vendégek az 54. percben büntetőből kiegyenlítettek. Szerencsére a váciak erősíteni tudtak, ami eredményeként 5 percre rá. Varga Bence ismét betalált, majd a kitámadó Csomádiak kapuját Juhász Péter is bevette a 88. percben. A hátralévő időben több gól már nem esett, így győztes mérkőzéssel fejezte be a pontvadászatot a Vác. Burzi Attila vezetőedző együttese a 16 csapatos mezőnyben a megszerzett 37 pontjával a 10. helyen zárt. Ez az elmúlt évi produkciónál 5 ponttal kevesebb ugyan, de az előző helyezést ennyivel is megismételte a Vác.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Azt már hetek óta tudjuk, hogy nem fog meglepni minket a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság végeredménye, ami a bajnoki cím sorsát illeti, mert hogy a salgótorjáni SBTC annyira bebiztosította magát elől, akkora a különbség a másodikhoz képest, hogy lehetetlen volt már az utolsó fordulókat figyelembe véve elvenni tőle ezt a címet. És most, hogy a 26. fordulón is túl vagyunk, elmondhatjuk hivatalosan is, hogy az SBTC megnyerte a bajnokságot. Övék a jog arra, hogy eldöntsék, feljutnak-e, fel akarnak-e jutni majd az NB3-ba. Ehhez azért még kell néhány feltételt teljesíteni, de azért nézzünk rá a többi csapatra is, ami a tegnapi napon lejátszotta az utolsó mérkőzését. A Somos a Berkenye ellen 7-4-et játszott, Bátonyterenye Héhalom 3-1, Szügy Széchény 3-0, az SBTC a Karancslapújtővel játszott Örömfociban 6-2-re nyert végül, Karancsberény Vizslás 1-3 és Mohora Pásztó 1-0 lett. Mindezt követően pedig tehát az SBTC 67 pontja mögött második a Pásztó 56 ponttal, harmadik a Karancslapújtő pedig 53 ponttal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Új szomszédaink lesznek.
5: Nem érzed úgy, mintha lenne valami macska stimkok?
4: Ez meg mi? Jaj, de!
6: Ez lovas vadászat.
4: Ne, már megint.
7: Fontos tudni, hogy a kukókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
8: Intézhetem?
6: Intézkedj!
7: Hát ez parádés lesz.
9: Vadászidény 2. Május 28-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a Kelet-Közép-Európában élők szokásaitól. Ezt mondta az Inforádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója. Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazás szervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek. A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája hasonlóan a régió többi országához Európára koncentrálódik. A megkérdezettek több mint 90%-a válaszolt így. A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást. Kamerákat szereltek fel a Dunaszerdahelyi közös igazgatású szakközépiskola 21 osztálytermébe. Az iskola diákjának beszámolója szerint mozgásérzékelővel és hangrögzítésre is alkalmas technológiával felszerelt kamerákat telepítettek. Beszámolók szerint a termekben semmilyen kiemelkedő érték, például drága géppark vagy speciális felszerelés nem található, amely ezt a lépést indokolná. Úgy vélik, a kamerákat fegyelmezés céljából telepítették. A tantermekbe kihelyezett kamerákkal kapcsolatban leginkább arra panaszkodnak a diákok, hogy az iskola vezetősége sem a szülőket, sem a diákokat, sem pedig a pedagógusokat nem tájékoztatta arról, mire készül és miért szükséges a tantermek megfigyelése. Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsiai atomerőmű 6-os blokkjának turbina csarnokába, közölte a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás nem okozott kárt a létesítmény főberendezéseiben, de lyukat ütött a turbina csarnok falában. Az atomerőművet Oroszország 2022. márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizzsia megyében, a frontvonal közelében található.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
11: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
11: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
8: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt jön a Pussycat Dolls kedvel dala, Hush-Hush, előtte Gála és a Freed from Desire. Most pedig Michael Jacksonnal indítunk, Man in the Mirror.

0: és ez is Megafon.
1: Nagyot szól.

When I'm Gone, ez volt Alesso és Katy Perry itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Itt vannak a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság 21. fordulójának legfrissebb eredményei, amiben 5 összecsapás van volt, ugyanis 2 játéknapon játsszák tegnap és a mai napon. Hát abból egy mérkőzésről van igazán eredmény, a másik valamiért félbeszakadt, ez volt a Dejtár Nógrád sáp, egyelőre nem tudunk róla részleteket, viszont az egyetlen mérkőzés, ami ráadásul rangadó is volt két balassagyarmati klub együttese között, a balassagyarmati SC és a balassagyarmati Palóc Farkasok küzdelméből az utóbbi jött ki jól, 0-5 lett az eredmény. Ezt követően a bajnokság állása már csak azért érdekes, mert hogy éppen a pontot szerző Palóc Farkasok állnak az élen. 55 ponttal magabiztosan elsők, második a Patak 38 ponttal, és jelenleg a harmadik helyen áll a Dejtár csapata 37 ponttal. Egy fordulóval a zárás előtt kimondhatjuk, hogy a balassagyarmati Palóc Farkasok meg fogja nyerni a harmadosztályt.

remélem valahogy ez volt Gitano itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Zárófordulót játszott a héten a Váci kosárlabda csapat, véget ért az egész éves küzdelem. Az Optofita találkozó kimenetelétől függetlenül már biztosan a csoport dobogójának harmadik fokán zárta a sorozatot. Gubis György edző együttese a már tét nélküli meccsen végig szoros küzdelmet hozott, az utolsó pillanati kérdéses volt a kimenetel. A döntő pillanatokban viszont az ellenfél volt pontosabb és meglepetésre nyerni tudott. Így tehát az eredmény Unitec C, Optofit Vác 66-62. A mérkőzés legeredményesebb váci kosarasa a 23 pontot dobott Forgács Tamás volt. A bronzérmes váciak a bajnokság során lejátszott 26 összecsapásuk közül 20-at nyertek meg, és 6 alkalommal hagyták el vesztesen a pályát.

0: que me campa, pues yo qué sé.
1: Dilf a The Beavers dala szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Egy fordulóval a bajnoki zárás előtt már bebiztosította a tabella 5. helyét jelentő pozíciót az NB1-es Váci női kézilabda csapat. A Szombathely ellen 28-37-re nyertek a lányok. A bajnokságot záró mérkőzés ma lesz, hazai pályán játssza a Váci klub a záró fordulót. Délután 6-tól a Moson Magyaróvár érkezik a Városi Sportcsarnokba.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 31-én a Petronellák és az Angélák ünneplik a névnapjukat. A Petronella név vágyat ébreszt a viselőjében, a siker, az anyagi jólét és az önbizalom iránt, és arra ösztönöz, hogy az akadályok figyelembevétele nélkül induljon el megvalósítani az álmait. Inkább az üzleti életben gondolkozik, mint a művészetekben. Az Angéla név csendes, gyakorlatias, találékony egyéniség kibontakozását segíti. Kíváncsi természet, elemzően gondolkodik, szeretné megérteni az élet misztériumát a tények szintjén. Gyakorlatiassága vezet oda, hogy ha valaminek nekifog, azt úgy igyekszik befejezni, hogy közben lehetőleg semmi se zavarja. Kedves Angélák és Petronellák, boldog névnapot kívánok, és azokat is ünnepeljük, akik május 31-én születtek. Boldog szülinapot kívánok mindenkinek!
1: Tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
6: Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István, a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyandár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak. 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hirt térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Poe Gwenről, vagy akár Poe nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalt mellette Tony Starkként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
6: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főutat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
9: Fitbit.
0: 3 óra 3 a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. No Room és a The 1975 dala szól, a Narcissist. Előtte Bonbon, Kóstolt bátran, most pedig Anna of the North indítja az órát. Thank me later. You're

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén a Hollókőre vezet túra, na de nem Hollókőre. A Börzsöny egyik csúcsára 12 és 25 kilométeres vezetett túrát indítanak. Nagyon jó alkalom ez azok számára, akik még sosem jártak gyalog a hegyen, és biztonságban akarják tudni magukat az egész út során, hiszen szakértő vezetésével vághatnak bele. A kiindulási pont Kemence. A hosszabb táv menetideje mintegy 9 óra, tehát mondhatjuk, hogy egész napos kaland lesz, és a kimerítő út után garantált az éjszakai nyugodt alvás. 0670 312 45 60, ez az információs telefonszám. Még egyszer a szám, 0670 312 45 60, az jár szerencsével, akinek úgy veszik fel a telefont, hogy Kenyeres Oszkár vagyok.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Igazi nyárias időjárás lesz. Már éjjel esni fog az eső, ami minket egyáltalán nem zavar, sőt kifejezetten üdítő, hogy nem napközben kapjuk. Dehogy nem, lesz egy kicsi napközben is, de csak délután, körülbelül 4-5 óra tájékában lesz egy üdítő zápor majd, de alapvetően nyárias hangulatban telik majd a hétfő. Borús lesz ugyan, de 25-27 fok körüli csúccsal érkezik majd június első napja.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Május utolsó napja van, és a tavasz utolsó óráit éljük ebben a pillanatban. Akinek felteszik a kérdést, hogy és tettél-e bármit is magadért tavasszal, hogy jó kondiban legyél, nehogy azt kelljen mondani, hogy semmit nem csináltam tavasszal. Itt van még az utolsó néhány óra belőle. Tessék kihasználni, mindenkinek ezt javaslom. Brilliáns az időjárás. Akár csak azzal is, hogy gyerekkel, unokával részt veszünk valamilyen gyerekprogramon. Igaz, hiszen gyereknap van, ne felejtsük el. Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, jönnek a hírek, utána pedig a Szóda Lombos Marcival és vendégével egészen este 8-ig, a legfrissebb sporthírekkel pedig jövő hétvégén jövök ismét a Megafon stúdiójába. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez a hely. A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
6: Ó, imádni fogod.
7: Jöhet valami ütős?
8: Egészen fejbe vesz.
9: Semmi rossz nem történhet, ugye?
10: Most szórakozol vele.
11: Varázslatos lesz.
12: A varázslatos titokfa. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
13: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 71 szülő kérte a Balassagyarmati Központi Óvodát, hogy gyermekeik annak ellenére járhassanak a városi intézménybe, hogy nem Balassagyarmaton laknak, közölte Halmosi Anna, a polgármesteri hivatal önkormányzati humánszolgáltatási és igazgatási osztályának csoportvezetője. Írásos előterjesztésben ismertette, a központi óvoda felvételi körzete az alapító okirat szerint Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településekre terjed ki. Az óvoda lehetőséget biztosított arra, hogy a szülők az óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöltésével jelezzék, ha városon belül, a lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől, távolabb eső feladatellátási helyen szeretnék óvodába járatni gyermeküket. Ezeket a kérelmeket az óvodai férőhelyek és az óvoda köteleskorú gyermekek számának függvényében vette figyelembe az igazgató. A felvételüket kérő gyerekek között van 71 fő, akik nem rendelkeznek balassagyarmati lakóhelyjel, tartózkodási helyjel, mégis itt szeretnének óvodába járni. Az óvodai felvételi kérelmen a gyerekek szülei a felvétel indokaként a balassagyarmati munkahelyet jelölték meg, illetve van, akinek a testvére már a központi óvodában rendelkezik jogviszonnyal, vagy éppen a nagyszülők Balassagyarmaton élnek. Már megtekinthető Vác weboldalán a városi település terv és a helyi építési szabályzat módosításának anyaga, amelyről hamarosan vitatkozhatnak a lakók az önkormányzat által szervezendő fórumon. A város vezetői várják azokat, akiknek észrevételük és módosítási javaslatuk van az előzetesen már jóváhagyott telepítési tanulmányok kapcsán. A tervekről június 10-én lesz közmeghallgatás a Váci Madách Imre Művelődési Központban 16 órától. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lombtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István, a város polgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson, ahol egy férfi több embert megsebesített. A Winterthur állomásánál történt incidens után a rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak ki. A környéket le is zárták. szemtanúk szerint az elkövető a támadás közben Allah Akbart kiabált, írta a Magyar Nemzet a Telegráf beszámolója alapján. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztatta. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásba részesítették.
7: Időjárás.
14: Nyáriasra fordult ismét az időjárás, 28-29 fok körüli csúcs és többnyire napos idő várható, eső nem lesz.
7: Közlekedés.
14: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
16: Szóda.
17: Tudom, hogy nem lehet ezzel kezdeni egy adást követelőzéssel, de én azzal kezdem azt az adást. Mert ugyanis az van, hogy május 31, és mi van május utolsó vasárnapján, kedves hallgatók? Na, mi van május utolsó?
18: Gyereknap.
17: És ezt mindezt csak azért mondtam, mert hogyha valakinek még van anyukája, meg nagymamája, akkor tök mindegy, hogy 60 éves, vagy 70, vagy 12, azonnal tessék kérni anyától, apától anyák napi ajándékokat. És aki itt ül velem szemben, egy gyönyörű csaj, neki vannak gyerekei. Hogy álltok a gyereknappal? Már ők ugye nagyok?
18: Persze. Hát az Ákos ugye 18 lesz most nyáron, a Panka pedig 13 lett most májusban, úgyhogy már nagyok. De azért gyereknap mindig van.
17: És ide ilyenkor már lé van. Tehát az van, hogy gyere ide, kapsz egy kis lóvét.
18: Nem, nálunk nem így van. Nálunk mindig programokat szervezünk.
17: Jaj, de jó.
18: Bizony.
17: Jaj, de jó.
18: A közös együtt töltött minőségi idő, az nálunk az ajándék.
17: Jaj, de jó. Hölgyeim és uraim, Mimi, a Mádre, a vendégünk. És egészen konkrétan tényleg így van. Az van, és azért hívtam, én komolyan imádom az ilyen sztorikat, azért hívtam meg őt, mert képzeljétek el, hogy a Mimi a Mádre, ő egyébként egy háziasszony, meg neki van egy munkahelye, meg vannak gyerekei, szóval, hogy élhetne egy bármilyen olyan hétköznapi életet, de a szabad idejében tudjátok, mit csinál? Egy metal zenekarban üvöltözik. És szerintem ez irgalmatlan menő, és ez szerintem azért nagyon fontos, mert hogy így eljut az ember oda, szerencsés esetben, hogy így jól érzi magát, van egy munkája, úgy nem tudom, nincsenek anyagi problémái, vagy mit tudom én, lehet, hogy lehetne több pénz, de most így ezt sikerült összerakni, a gyerekek azok már megnőttek, és akkor ilyenkor nem besavanyodunk, meg minden, hanem egészen új dolgokba kezdünk, olyanokban, amivel nem is gondoltuk volna, hogy belekezdünk. Drága Mimi, ugye te egy ilyen vagy, te soha nem gondoltad volna, hogy egy metal bandába fogsz énekelni.
18: Hát ennek ugye van egy története, 2003-ra nyúlik vissza.
17: Figyelj! Ne szaladjunk előre. Jó, erről fog szólni az adás. És a jó Isten hozott téged ide. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
18: Én is köszönöm a meghívást.
17: És kedves hallgatóim, mivel nem köszöntem be, de soha nem szoktam normálisan, ezért mondom, hogy én vagyok Lombos Marci, és ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4 órától és 8 óráig engem, illetve valamelyik vendégemet hallgattok. Már ha hagyom beszélni, mert én nagyon tudok beszélni, meg olyan kérdéseket teszek fel, amik mondjuk 2,5 percig tartanak, és olyan válaszokat lehet ráadni, hogy nem, vagy igen. De azért igyekszem kiszolgálni a kedves vendégemet, és ugye jobbnál jobb zenék, ez itt a szóda, ami hidratál benneteket, ez nagyon fontos, főleg ilyenkor a nyári melegben nagyon sok vizet ígyatok, legyen meg ez a hidratálás, persze, hogy mellette lehet inni ezt, az kis fröccsöket, kis finom söröket, meg minden. Ja, és akkor legyen az, hogy bekezdünk egy nagyon jó kis nótával, ami pedig nem más, mint Love Somebody, aki pedig énekli, fölkapom a szemüvegemet, Moncrief.

0: kedves Búgó Angú Mimi a vendégünk, ugye Mimi a Mádve zenekarban, figyelj, a belekezdtél, hogy 2003, egyszer csak bemondtad a 2003-at, hogy te azért egy mutatós, csinos csaj vagy, szerintem te így, nem tudom, iskolában tanulgattál, meg minden, meg aztán mentél felsőoktatási intézménybe, szóval hogy mindig figyeltél arra, hogy azért legyen egy ilyen nagyon kis, egy szép, precíz életed.
1: Így van.
0: Hogy az, hogy egyébként te fogsz ilyen, hogy te állsz színpadon a mikrofon előtt, az jutott eszedbe gyerekkorodban?
1: Igazság szerint igen. Ugyanis már gyerekkoromban feltűnt a szüleimnek, illetve az egész családnak, hogy állandóan a limarás vagy az impulzus dobozzal szaladgáltam a lakásban, és énekeltem a kanapén, ugrándoztam.
0: De akkor miket énekeltél?
1: Hát Modern Talking és társai, tehát ugye azok a 90-es évek zenét, tehát mindent. És igazság szerint nem
0: Kylie
1: is...
0: Kylie Minogue?
1: Az is volt. Öt volt. Annyira nem szerettem, de a Szandrától kezdve, tehát így mindenevő voltam igazából.
0: Ugye? De a Samantha Foxra is.
1: Igen, ti különösen fiúk.
0: De tényleg, de szoktam mondani, ez viccen kívül, hogy én a Samantha Foxnál jöttem rá arra, hogy én egy heteroszexuális férfi vagyok.
1: Meg Sabrina ez arra, ugye?
0: Nem feltétlenül így ebben a kontextusban fogalmazódott meg, vagy ezekkel a szavakkal, de akkor én éreztem, hogy van egy olyan dolog itt bennem, amit férfi vágynak hívnak.
1: Igen.
0: Neked volt ilyen egyébként?
1: Samantha Foxra, meg Sabrina-ra nem. Nem, nekem a Dave Gehennél volt ilyen első körben, tehát ő volt számomra az a megmozgató. Na de igen, visszatérve a kérdésedre, hát édesanyám mindig mondta, hogy úristen, neked színésznőnek kéne lenned, vagy énekesnőnek, vagy mindegy, csak hogy szerepeljek, mert ez nagyon komfortosnak bizonyult nekem, de ez nem az a klasszikus történet, amit most ilyenkor várhatna a hallgató, hogy ó, én gyerekkorom óta énekesnő akartam lenni, mert ez nem így van. Tehát, hogy nem volt ilyesmi vágyámom. Igazság szerint a legnagyobb álmom az mindig is az utazás volt. Tehát, hogy bejárjam a világot, így édesapám révén, mert ő kamionsofőr volt, és én kiskoromban, ugye, én Franciaországban születtem, és ő ott kamionozott, és nagyon sokat töltöttem vele így az utakon a nyári szüneteket, a kamion hátsó ülésén, és nekem ott valami elindult. Tehát nekem az álom, az utazás volt mindig.
0: Aha.
1: És ebből kifolyólag én olyan felsőoktatási intézményben is mentem, tehát én idegenforgalmi közgazdászként végeztem, és ez volt a nagy álmom, hogy bejárom a világot, és el is indultam.
0: Ugye, egyébként a szereplés az olyannyira nem maradt meg, hogy nem tudom, elindultál vers és próza mondó versenyeken, később, amikor mondjuk ki lehetett menni egy-egy céges konferencián, akkor prezentáltál.
1: Tehát az iskolában is voltak, amikor éppen abban az évben kitűnő voltam, nem is tudom, hogy csináltam, mert általában azért nem ez volt a jellemző. Inkább már akkor is a bulik, a barátok, a társaság, az élet igenlés, tehát nem annyira a könyveket bújtam, de mégis volt olyan év, amikor kitűnő voltam, és akkor persze ki kellett állnom az iskola elő, és akkor mikrofon, szereplés, és ilyen apróságok.
0: Alapvetően jó agyú csaj voltál.
1: Igen, egyébként.
0: Tehát, hogyha beültél az órán és figyeltél, úgy kb. Értetted, ami történik körülbelül.
1: Abszolút, hát én abból éltem. Okay. Nem igazán abból, hogy hazamentem és tanultam, mert volt jobb dolgom, hanem pont amit mondasz, hogy az iskolában ugye minden rám ragadt, és akkor ott
0: volt az szerencsés.
1: Igen, ez szerencsés volt. A legjobb barátaim azóta is ezzel piszkálnak, hogy bementem a vizsgára, úgyhogy előtte mondjuk hajnalig bulisztunk, és hát ötössel jöttem ki, mert addig beszéltem, míg elhitettem a tanárral, hogy én mindent is tudom.
0: Jó, fia, ez effektív igazságtalanság.
1: Igen, ezt hallottam már. De
0: ilyet nem ér, csinál.
1: Ilyet nem ér, igen. Tehát igen, így jöttek az infók az agyamba, és ezt így ki tudtam mondani, hogy hát néha úgy történt, mintha én mindent is tudnék, legalábbis úgy adtam elő. Főleg így a matematika és társai, az úgy azért nem volt a kedvenceim között, de hát ugye kellett a közgazdás diplomához. Úgyhogy a diploma után döntöttem úgy, hogy világot látok. Az egyértelmű volt, hogy én elindulok, és mindenhova is, és bármerre is, csak mennem kell. És így indult ugye ez az amerikai álom sztori, hogy kimentem a barátnőmmel Amerikába, egészen pontosan San Franciscóba, és ott éltünk, az volt a bázis, persze bejártuk az egész államokat, nagyon sokat utaztunk, eljutottunk olyan csodálatos helyekre, amiről így álmodni sem mertem volna, és tulajdonképpen ott ismerkedtünk meg zenészekkel, és egy nagyon-nagyon jó társaság alakult ki, és tulajdonképpen ott megalakítottunk egy zenekart.
0: What?
1: Aminek What? Wednesday Night volt a neve, és ott teljes szerves része lett a mindennapjainknak a zenélés, olyannyira, hogy hát amikor csak lehetett a próbatermekben töltöttük az időt.
0: És ez milyen zene volt?
1: Punk rock, tehát hasonló, mint Nyilván. Amit most is képviselünk. És ott akkor az teljes szerelem volt. Tehát én sose tanultam előtte sem énekelni, ott az is csak ilyen ösztönös produkciók, egyik jött a másik után, egyik dal a másik után is, és tulajdonképpen így egy év alatt összejött egy műsor, egy műsorra valónk, amire nagyon büszkék voltunk, igen, mert nagyon-nagyon jó kis műsort alkottunk meg. Volt kettő saját, ugye, mert a gitáros lány, aki ezt az egészet így egy betartotta.
0: Ez egy csajzenekar
1: ez
0: volt?
1: Nem, a fiú a dobos volt, a barátnőm volt a basszusgitáros, én voltam az énekes, és akkor a gitáros csajszi megtartotta össze a csapatot, és tulajdonképpen voltak saját számok, meg feldolgozások, azért olyan nagyon kedves számomra a Hives, amit továbbra is mindig viszünk a koncerteken, mert nekünk az volt az a zene, amit először játszottunk, amikor először jöttünk rá, hogy megfogtam a mikrofont az elején, ugye nagyon viccnek szántam, és poénnak indult. Aztán ugye egyre komolyabban lettünk, és egyre jobbak lettünk, és ugye sors fintora, hogy amikor ezt színpadra is vihettük volna, meg volt a dátumunk, illetve a koncert napja, illetve a helyszín is, hogy hol várnak minket sok szeretettel, nekünk előtte 3 nappal haza kellett jönnünk Magyarországra, mert lejárt a vízumunk. Úgyhogy ott egy álom így megszakadt tulajdonképpen. Úgyhogy igen, ez egy kemény sztori.
0: Egyébként
1: ez
0: hogy emészti meg az ember?
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, főleg most, ugye, hogy benne vagyunk ebbe az egész Mimi a Madréval, így visszagondolva, ugye, így megnyílt most valami, tehát így kijött a szelep, és újra itt van az a lány, akit akkor én tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy így hát eltemettem, vagy így félreraktam, vagy így, tehát én hazajöttem, és az így, annak vége volt, ugye, ahogy van elvágták.
0: Az van, hogy én most ribabőrös lettem, tehát egy olyan témát hoztál be, ami szerintem iszonyú izgalmas, mert hogy szerintem nagyon sokan járunk így. Hogy úgy ígér valamit az élet, ki is nyílnak a kapuk, és hogy valahogy az élet arra tanít, hogy figyelj, nem ám úgy van, nem kapsz mindent.
1: Így van.
0: Hogy ez különben így hogy emészti meg az ember? Ez érted, hogy kimondod ezt, hogy eltemetsz magadban.
1: Igen. Hát az a lány, az úgy ott maradt valahol. Én nagyon nehezen jöttem haza. Persze utána még voltak utazások, meg hát akkor annyira bepörgött az életem. Ugye hazajöttem, megismertem Tobit. Hát nyilván őt már ismertem, mi nagyon jó barátok voltunk, közös baráti társaság volt, de összejöttünk, és onnantól kezdve rohamosan, hát ismered a történetünket.
0: És figyelj, bocs, azt hagyd kérdezzem bele, hogy az, hogy ott bekerültél egy ilyen zenei közegbe, tehát hogy ilyen testközelből érezted, hogy milyen az, hogy szól a zene, kifejezzük magunkat a hangokkal, hogy ezzel egy kicsit közelebb is került hozzá Tobi, vagy jobban értetted őt? Tobi, bocsánat, beszélünk valakiről, igen, aki különben a Mimi a Madre zenekar gitárosa, és egyébként
1: megalkotója,
0: és különben ilyen 10 éves kora óta alapvetően metal zenekarokban zenél.
1: Így van. Hát erre azt tudom mondani, hogy ezért voltam én a megértő feleség a későbbiekben, mert pontosan tudtam, hogy ez a zenélés, ez mit jelent az embernek.
0: Hát, hogy igazából az a lány, az érezni tudott.
1: Persze.
0: A férjével kapcsolatban.
1: Abszolút végig. Tehát amikor jött újra jött ugye az ő életébe is a zenekar, ami ugye hát eltelt jó sok idő, hiszen én ugye hazajöttem, összejöttünk, akkor jött ugye egyik gyermek, másik gyermek, építkezés, esküvő, ugye, mint te is ott voltál, tehát így zajlottak az események, én közben egy nemzetközi turisztikai cégnél lettem vezető, ugye most volt a 20 éves jubileumom, tehát konferenciákra jártam, hát ilyen magas sarkú, kis kosztüm és business woman szerepet éltem, igen. Mellette ugye a család, a házi asszony, az anyuka, aki ráadásul én az a fajta anyuka vagyok, aki tényleg szívvel, lélekkel, tehát akkor együtt töltött idő, együtt megyünk lovagolni, kutyát sétáltatni, legyen mindig finom sütemény a hétvégén az asztalon, mert ugye imádják a gyerekek, és ez a tényleg ez a minőségi idő, amit az elején említettem is, ez nagyon fontos. Úgyhogy az a tényleg tipikus háziasszony, családanya, mellette ugye a karrierem, ami nagy évben ment szépen. Tehát ezt akkor az üzletasszony.
0: Egyébként igen, hogy mindeközben azért egy nagyon szép karriert húzol fölfelé, és ez jelen időben is lehet.
1: Így van, most volt pont a 20 éves.
0: És akkor itt álljunk meg szerintem a történettel, itt fogjuk folytatni, hogy hogyan fogalmazódott meg bennetek, benned, hogy egyszer csak az a lány, az újra, aki ott San Franciscóból ki lett toloncolva, mert nyilván nem csak mondtad, hogy lejárt a vízum, és nem akartátok megkockáztatni, hogy hogyan dugja föl ismét a fejét a hétköznapi életében, vagy azt mondja, hogy, és akkor egy klub 54 dalt fog felkonferálni, amiben az én drága szerzőtársam, a Juhász Attila írta a dalokat. A dal címe Csukd a szemed.

0: esetben.
1: Itt ül velem szemben, kérem szépen, Mimi a Mádvegy, egy csodálatos háziasszony, aki nemrég, ahogy ugye beszéljük, egy metalzenekar frontemberévé avanzsálódott. Gyönyörűen üvöltesz.
0: Köszönöm szépen. Micsoda bók.
1: Gyakoroltad otthon?
0: Egyébként? Mostanában igazság szerint, igen, a próbatermekben, de egyébként nem.
1: Szóval ott álltunk meg a sztorival, hogy szép karrier, most lett 20 éves,
0: igen.
1: 20 éves, hogy mondják ezt, jubiláltál a cégnél.
0: Így van.
1: És ráadásul nagyon jó pozícióban, a gyerekek mekkorák?
0: Hát most már 13 a Panka, és 18 lesz az Ákos, úgyhogy most már nagyok.
1: Tehát most már nagyok.
0: Így van.
1: És akkor egyszer csak a sikeres kis kosztümös. Egyébként raksz te a süteménybe cukrot, meg lisztet?
0: Igen.
1: Adjál pacsit.
0: Igyébként bepróbálkozom ezzel a bióval, de olyankor mindig nagyon csúnyán néznek rám otthon, úgyhogy igen, rakok.
1: A régi stíló. Hogy jött?
0: Jó, tehát hogy is kezdjük? Ugye van az a bizonyos San Francisco-i egy év, amikor ugye a zenekarban játszottunk, és van ennek egy, nagyon sok ilyen VHS kazettán voltak felvéve ezek a felvételek. És a Tobi, ugye, a férjem...
1: És nincs fel a YouTube-on egyébként? Nem
0: raktátok fel? Nincs, még nincs sehol semmi, még csak most... úgymond engedélyeztem ezt az egészet magamnak is, hogy egyáltalán ez így publikáljuk ezt az egészet, mert hogy eddig figyelj, ez így
1: egyébként
0: magamban.
1: Egyébként te megnézegetted háziasszonyként?
0: Képzeld, hogy nem. Olyannyira nem, hogy ugye azt mondtam neked, hogy ezt teljesen lezártam, azt a korszakot,
1: és illetve
0: az, és nem akartam látni. És szerintem pont azért, mert olyan mélyen ott volt bennem, és valószínűleg fájt volna. És egyébként erre vissza kell egy picit kanyarodnom, amit téged is éri, mert te is ott voltál. 2017-ben ugye az Age of the jubileuma, ott volt a Rock Táncházban, és
1: ez egy
0: akkor...
1: valós gyarmati rockzenekar, amiben én énekeltem, csak azért avatjuk be a kedves hallgatókat, hogy értsék a sztorit.
0: Igen, és ott akkor ugye így a házasságunk alatt, illetve az évek úgy mentek, ugye gyerekeket neveltünk, dolgoztunk mind a ketten, és akkor jött ez a jubileum koncert, amikor ti felléptetek. Hát én voltam az egyik legnagyobb rajongótok, nyilván ott csápoltam az első sorban, imádtam. Ott nem csak azt látta a Tobi az arcomon, hogy mennyire imádom, és mennyire imádlak benneteket nézni és csápolni rátok, hanem látott valamit a szememben, az elmondása szerint, azt a tüzet, azt a valamit, hogy na igen, ez majdnem megtörtént velem is, tehát én is majdnem ott álltam, de nem történt meg. Tehát egy ilyen kis pillanat, egy gondolat ott volt, amit hát ő ugye nagyon ismer engem.
1: De onnan lentről azt érezted, hogy de jó lenne ott állni.
0: Igen, meg sem fogalmaztam ezt magamban, tehát mikor ezt elmondta több év után, így tényleg ezt érezted, és valószínűleg tényleg ez volt bennem, csak ez nem tudatosult. Ő viszont, hát ugye a lelkitársam, a legjobb barátom, mindent tud rólam, rám néz, és már tudja, hogy mi van bennem, még olyasmit is, amit esetleg én magam nem tudok, vagy nem észlelek abban a pillanatban, és ő ezt észrevette, ezt a pillantást. És erre jött az, hogy ugye ő akkor elkezdett újra zenélni, ugye, megalapították a This is zenekart, akkor... Én ugye, fotóztam is, ugye, mert hogy jött a Covid, akkor az utazások így megálltak, akkor csináljunk valami újat, valami mást, kitanultam a fotózást, és akkor abban is volt egy közös projektunk, ugye ő DJ-zett, én fotóztam, eljártunk esküvőkre, rendezvényekre, együtt dolgoztunk, és nagyon-nagyon jó volt az is, az a része is, így az életünknek, ez a jó néhány év. Ez is egy

0: érezte ő is azt a valamit, amit a Tobi néhány évvel ezelőtt. És ez ugye nekem még mindig nem fogalmazódott be, bennem csak így bennem volt, amit ők észrevettek. Na és onnan jött ez az egész, hogy van a Hives című számunk, ugye? Ja, de visszatérve, igen, kicsit csapongunk.
1: Nem baj.
0: Ugye beszéltem, meséltem a VHS kazettákról, ugye, amin föl voltak véve az egész amerikai útunk, és a Tobi meg akart lepni engem az egyik születésnapom alkalmából, és be akarta digitalizálni ezeket a felvételeket, amit meg is tett, és miután hazahozta, nem mutatta meg nekem először, hanem így bele-bele nézegetett, hogy jó-e a minőség, és a többi, és meglátta azt az egy kazettát, amin az összes próbatermi felvételünk ott van, és ahogy ő fogalmazott, ő akkor nagyon oda lett. Tehát, hogy valami olyat látott, ami nagyon megindította a fantáziáját, és azt mondta, hogy na hát ezt a lányt látni akarja még, mert az ott van bennem, és ki akarja hozni. És elindult egy ilyen folyamat ott akkor, hogy lehívott engem a próbaterembe, így ketten lementünk, kitalált egy ilyen okot, hogy hát akkor menjünk le, és segítsek neki valamit beállítani a gitárján, vagy teljesen mindegy, kitalált valamit, lementünk, és abból az lett, hogy hajnalig zenéltünk. Ugye adott egy-két jégert, lazuljak el, tehát az egész nagyon jó ki volt. Így fel volt építve, igen, olyan Tobisan, én meg így belementem a csapdába, észre se vettem, hogy mire megy ki az, az egész, és akkor végzenéltük az éjszakát, és akkor azt mondta, hogy na jó van, srácok, egy produkcióval fel fog jönni a Mimi a színpadra, mert akarom őt ott látni, és szerintem ez a produkció, ez megéri azt, hogy fölvigyük.
1: És egy darról.
0: Egy darról. Ez még
1: tehát
0: csak
1: az volt, megbeszélt a zenekar, hogy lesz egy dar, ami Mimi.
0: Igen, a This Is El aztán végül ez meghiúsult, de közben a zenekar fel is bomlott, úgyhogy ő
1: felbomlott
0: a This Is. És
1: nem tudtam. Ez egy új információ.
0: Igen, és ő megalakította ugye a mostani zenekarukat, a Respectful Hétet a srácokkal, amiben a Gara dobol, a basszusgitárnál ugye Marci van, és a gitároknál pedig Lackó és Tobi, és a Respectful Hét zenekar próbáinál úgy valahogy így jött, hogy mi lenne, ha ugye engem is oda bevinnének egy-két szám erejéig, csak hát ez olyan szinten eszkalálódott, hogy tulajdonképpen észre se vettük, és már nem csak egy zenére, hanem akkor még ez is, még az is, még a harmadik, negyedik, és csak jöttek az ötletek, és egyre több ötlet jött, egyre több nem is tudom, tehát, hogy egyszer csak jött minden, így a flow elindult, és észre se vettük, hogy már nevet adott a zenekarunknak, ennek a másik performance.
1: Ez egy nagyon jó név.
0: Igen, köszönjük Mi szépen. Ez egyébként, ez vicces, mert Valenciában voltunk, éppen az évfordulónkat ünnepeltük, amikor így ültünk egy cappuccino mellett, és így rám nézett Tobi, és azt mondta, hogy tudom, mi lesz a zenekarunk neve, amiben már ugye én leszek az énekes, és én meg mosolyogtam eleve azon a tényen, hogy persze zenekarunk, és én leszek az énekes, és így halálosan komolyan közölte, hogy Mimi a Madre.
1: Figyelj, egyébként a Mia Madre az azt jelenti, hogy az én anyám, ugye?
0: Igen, Mia Madre, így
1: tehát,
0: van.
1: Hogy ez,
0: és úgyhogy Miriam ugye a hivatalos nevem, és mindenki Miminek szólít, és valahogy ez a Mia Madre, nem tudom, hogy jött ez neki tényleg.
1: Mia Madre. Mia Madre.
0: Így van. És az elején, na hát ugyanígy nevetgéltem, hogy ha, ez nagyon vicces, cuki.
1: Egyébként
0: de,
1: hogy kérdezem már meg, hogy te különben polgári életedben ezt a, bocsánat a kifejezését, de ezt jó értelemben mondom, hogy ezt a sútyom, punk metált hallgatod?
0: Én egyébként nagyon szeretem.
1: De szereted, tehát beülsz az autóba, akkor simán lehet, hogy lehúzod az ablakodat.
0: Abszolút.
1: A piros lámpára, oda néznek, tudod.
0: Abszolút, hangbang, meg minden.
1: Ez az asszony, milyen zenét hallgat.
0: Igen, én imádom, okay. Én imádom. Tehát, mint mondtam, azért eléggé mindenevő vagyok, de ez a punk rock, amiben ez a nagyon nagy vehement van, energia, ütemek, ritmus, én imádom. De. Tehát ez az energia, ez engem abszolút elvisz. Alapjáraton is, ugye itt ismersz, mert egy jó ideje nagyon energikus személyiség vagyok. Nagyon sokan mondják, hogy egyszerűen nem is tudnak mit kezdeni ez, hogy hogyan csinálom, hogy lehet ennyi mindent csinálni hogyan ebben az életben, hogyan lehet csinálni.
1: őszintén.

0: Az az igazság, hogy pont azon gondolkodtam, hogy valószínűleg itt ez az energia mindig nagyon meghatározó volt az életem során, és hogy ez egy a személyiségem része, hogy ilyen energiákkal rendelkezem, és sokan nem is értik, hogy ez hogy lehet. És én azt gondolom, hogy én ezt egy ajándéknak érzem, mert hogy én nem vagyok az a típus, aki miután mindent megcsinálok, akkor leülök, és mondjuk megnézek egy sorozatot, néha persze jól esik, de mindig új és új dolgokat akarok csinálni, kipróbálni, tehát, hogy magasabb az energiaszintem úgy az átlagnál.
1: Igen. Egyébként ez összefüggésben van azzal, hogy alapvetően olyan dolgokkal foglalkozol szakmádból adódóan is, amit szeretsz csinálni, tehát, hogy ami ilyen, ez az álomszerű foglalkozás, én utazni szeretnék, és amikor ezt kigyúrod, akkor tulajdonképpen azzal telik meg a hétköznapod, ami valamikor a te álmod volt.
0: Igen.
1: És amikor az ember mondjuk így férjet választ magának, akkor is így olyan férjet választ magának, hogy olyan feleséget, akivel nagyon szívesen tölti az időt.
0: Így van. Tehát azt gondolom, hogy maga az, hogyha olyat csinálsz, amit szenvedélyesen csinálsz, amit szeretsz, akkor
1: magával.
0: Az hozza magával. Így van. Úgyhogy, de alapjáraton egy picit magasabb, én azt gondolom, hogy nem vagyok olyan fáradékony, meg tele vagyok energiával. De ez összességében inkább a pozitív vitásomon mutatkozik meg, hogy szeretek adni az embereknek. Akár csak egy mosolyt, pozitív megerősítéseket, gondolatokat, energiát átadni. Ez nekem lételemem, ez nekem nagyon fontos. És azt gondolom, hogy most így a zenekar által is ez így nagyon lejön, és talán ez az, ami miatt ennyire szerethető, és ami miatt ennyire szeretik az emberek, mert ezt említik meg első körben. Abszolút. Ugye, a pozitív energiákat.
1: Ugye, erősíts meg, hogy az ember, amikor így felnőttként így belekezd valami új dologba, és új terepen kezd el járni, vagy rég elfelejtett terepen, hogy nagyon hamar jönnek a sikerek.
0: Hát ez így van, nagyon-nagyon meglepő számomra, még mindig el sem hiszem igazság szerint, főleg az, hogy mennyire gyorsan jött ez az egész. Tehát, hogy észre se vettem, és már próbatermekbe találkoztunk a csapattal, így már tényleg heti szinten, de ami a leginkább ijesztő is volt az elején, és meglepő, hogy ugye megálmodta a Tobi Mimi Amádre, jött a név, jött egy zene, két zene, harmadik zene, és azon kaptuk magunkat, hogy azt hiszem a hetedik vagy a nyolcadik próbánk volt összesen, és már mentünk az Aluresterbe fellépni, és
1: de
0: én, úristen, tehát, hogy aztán jött a márkás fellépés, aztán ugye a Tobi születésnapján is felléptünk, így a baráta, te is ott voltál, és majd jött a nagy színpad, tehát ott a Rocktáncház, amire valahol mindig is ugye vágytam, valahol a lelkem mélyén, de sosem mondtam ki magamnak.
1: Ezt kapták el a szemeid elől, akkor, amikor kiderült, hogy 3 nap múlva lejár a vízumotom. Ugye meghallgatjuk Ice Boys-tól az Esztelenül Fiatalon című nótát, meg aztán jön néhány, és az óra végén visszajövünk egy pár percre.

0: De azért én kihasználnám ezt az időt, hogy és mit szólnak? Mit szólnak a falubeliek?
1: Hát ez nagyon vicces.
0: A jól öltözött, csinos, szép karrier befutó családanya. Ilyen, hogy mondják, ez a BDSM szerkóba. Fetis szerkóba metált éneket.
1: Hát az az igazság, hogy maga a visszajelzések adnak a legnagyobb erőt és visszacsatolást ebben. Igen, tehát az, amikor az első alkalommal én nem gondolkodtam. Tehát én mentem, és így sodródtam az árral. Mondták, egyik koncert, másik koncert, én jó, menjünk, letolom. Tehát, hogy így körülbelül így volt. Ugye a Rocktáncházban az egy olyan érzés volt, hogy nem tudtam, hogy ki hogyan fog reagálni, de ha nagyon őszinte akarok lenni, nem is az számított nekem ott akkor. Ez lehet, hogy kicsit önzőnek hangzik, de így magamért tettem ott azt akkor, azt az egy alkalmat, mert egyszerűen meg kellett élnem azt, amit annó nem éltem meg, és az, ami kijött akkor ott belőlem, az a féle boldogság, öröm, energia, az viszont olyan visszacsatolással érkezett, tehát, hogy annyira cukik voltak a közönség, tényleg úgy örült, és olyan pozitív visszacsatolásokat kaptunk, hogy így el se hittem, hogy mennyire visszacsatolták azt, hogy ennek így van létjogosultsága.
0: Azt mondják, hogy minden sikeres ember életében van egy olyan tevékenység, amit önmagáért a tevékenység szeretetéért anyagi érdek nélkül végzünk. És hogy egyébként ez egy nagyon komoly és nagyon fontos üzemanyag, és mint látjátok, bár mondjuk nem látjátok, de Facebook oldala van a Mimie Madrénak?
1: Még nincs. Most akkor készítjük.
0: Lombos Marcitól házi feladat vasárnap este 8 órakor beülsz az autóba, hazamész, az lesz az első, hogy összerakjátok, meg különben képek meg nagyon jók vannak.
1: Igen.
0: Ja. Szóval kedves otthon lévő háziasszonyok, akik szolgáljátok az uratokat nap, mint nap keményen, szerintem merjetek nyugodtan megörülni. Hallgassuk meg a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Új szomszédaink lesznek.
7: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos tipkunk?
6: Ez meg mi? Jaj, de!
8: Ez lovas vadászat.
6: Ne, már megint.
9: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
10: Intézhetem?
8: Intézkedj.
9: Hát ez parádés lesz.
11: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős programszervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás oktatásokat, térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
5: Közlekedés.
14: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozásból a Sagyarmaton az Ady utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
1: Szóda.
0: El is indul második óránk, ez itt a Szóda. Kérem szépen, vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marci és vendége. Most pedig itt ül velem szembe a gyönyörűséges Mimi Madre. Mimi, ugye az előbb említett zenekar énekesnője. Még azt kell tudni, ugye az újonnan bekapcsolódóknak mondom, hogy ugye Mimi úgy lett zenész, úgy lett egy metal zenekar énekese, hogy tulajdonképpen nagyok lettek a gyerekei, karrier, tehát teljesen egy szokványos hétköznapi, egyébként egy szép élet, jó házassággal, és egyszer csak így elkezdte énekelni egy metalban, de ez iszonyú menő. Figyelj, és akkor te zenét így hallgatsz azért sokat.
1: Rengeteget, persze, folyamatosan.
0: És inkább régebbieket hallgatsz, vagy újakat? Vagy nem tudom így, hogy néz ki nálad így a zenehallgatási piramis?
1: Hát ez hangulattól függ egyébként, tehát én hallgatok nagyon régieket, hallgatok újakat, a munkahelyemen is ugye nálunk mindig szól a zene, tehát sok departmentben olyan nincs, hogy szól a zene, én bemegyek, és az az első kérdésem, hogy zene, tehát igazából mindegy, hogy mi, csak hogy úgy szóljon valami. Aha. Nyilván vannak, amiket nem
0: Spanol.
1: Kevésbé szeretek,
0: Spanol
1: de
0: téged.
1: Hogy abszolút a zene szerintem a lételemünk, tehát hogy akármilyen zenét is hallgatsz, de az valami olyat ad pluszba, akár az autóba, akár. Tehát a zene, nálunk mindig szól a zene otthon is.
0: De bocsánat a kifejezésért, de hogy én állítom, hogy a zene, ami különben tök érdekes, mert hogy ez nem fordítja le mindenki ilyen szinten, de hogy fizikálisan, ugye vannak ezek a kísérletek, amikor megnézik, hogy szól a zene, és a víz hogyan reagál rá, hogy tulajdonképpen a sejtjeinket mozgató, és a belső szerveinket is vibráló, fizikailag kimutatható dolog. Szóval én azt mondom, hogy a zene, és akkor erre mondom, hogy bocsánat a kifejezésért, hogy szerintem a legjobb kábítószer.
1: Ez így van.
0: Hogy egy olyan plusz adalék anyag a mi hétköznapi létezésünkhöz, hogy segít abban, hogy ha szomorúak vagyunk, akkor egyszer csak berakunk egy jó dalt, és akkor már mindjárt egyszer csak nagyon jól esik csinálni mindent.
1: Abszolút.
0: Vagy nem tudom, tök jó kedvűek vagyunk, megszól egy régi szerelmes dal, amit majd valamikor 17 évesen az első csókunk közben hallgattunk, és akkor hirtelen így alámerülünk.
1: Igen, vagy például főzésnél, hát én általában mindig énekelgetek.
0: Na tessék, mire főzni, a bárde?
1: Ez teljesen sokféle. Változó, tehát ott a scootertől kezdve a Billy Idolon át, tényleg nagyon-nagyon sok mindenre, de a lényeg, hogyha ha énekelek, már pedig elég sokat énekelek otthon, énekelgetek, akkor mindig mondja ugye a férjem is, a Tobi is, hogy a gyerekek, addig örüljünk, míg anyátok énekel, mert akkor boldogság van, és ha anya boldog, akkor az egész család boldog, úgyhogy ez egy ilyen nagyon meghatározó nálunk a zene.
0: Figyelj, a május 31-e van, 2026 az évszám. Ebben az órában azt fogjuk csinálni, hogy visszamegyünk az időben 50, 40, 30, 20 és 10 évet, és megnézzük, hogy milyen dalok szerepeltek akkor a Billboard listáin, hogy mik voltak azok a dalok, amik az akkori közízlést belengték, amik akkor segítettek mondjuk a szomorú embereknek, hogy egy kicsit vidámabbak legyenek, vagy éppen, hogy mi volt az a dal, amit akkor, ha meghallottak, akkor szomorú szerelembe estek, vagy hát majd kiderül, majd tulajdonképpen erről szól ez az egész egy óránk. Most meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és mondom is, hogy mivel kezdünk be. Why Don't We, a nóta címe Fall In, és aztán néhány dal után jövünk vissza, 1976-ot fognak írni. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Drága szép hallgatóim, ti, akik otthon vagytok a hangszórók mögött, mi meg itt vagyunk ugye, mivel a mikrofonok előtt, 1976. május 31-ét írunk, 50 évvel ezelőtt. Mutatom, hogy mi volt a nóta, ami akkor így belengte az életünket. Vagy hát azok életét, akik akkor éltek. Lombos Marci akkor volt 2 éves. Az jó cucc. Mm-hmm. Hogy ismerős nekem.

0: közben kicsit ilyen örökzöldes, ez szólhatna most is szerintem.
1: Abszolút, ezek mindig visszajönnek, ezek a régi zenék. Meg táncolhatóak, tehát.
0: Ilyen beatcuc. Úgy hívják az előadót, hogy Frankie Rowley and the Four Seasons, különben tök érdekes, hogy a dobos énekel, és az ritka. A nóta címe december 1963, Oh What a Night. Ugye akkor 76-ban emlékeznek vissza, 1963-ra biztos történt ott valami. Fiatti, különben ilyen táncolósok vagytok, nem?
1: Nagyon, tehát mi imádunk táncolni. Az az igazság, hogy az is egy kicsit olyan, mint az éneklés, a zene. Tehát a tánc az szerintem így lételem. Lételemünk.
0: De nem tudom, hogy mennyire vagy képben ezzel, de azt mondják, hogy a tánc azért nagyon egészséges dolog, mert hogy miközben, és főleg ugye a csajok, akik ilyen csípőringatós táncot csinálnak, hogy tánc közben a belső szervek azok dörzsölődnek össze egymáshoz, és ettől vérkeringés csinál, még az emésztő szervekben is, de a legszebb az az, hogy ez bizony a szexuális energiákat is, képzeld el, hogy termeli. Tehát, hogy azok ugye látjuk, hogy a nagy latin népek, meg úgy az afroamerikaiak, hogy ugye mindannyian sztereotípia, hogy hát ők nagyon szeretik, szerelmesek a szerelembe, meg szerelmesek a szexbe, és hogy milyen nagyokat táncolnak, hogy igazából ez a kettő összefüggésben van. Tehát, hogy az, aki táncol, annak jobban lesz kedve oda bújni a
1: abszolút,
0: urához, hát vagy éppen a...
1: Most Rióban voltam ugye februárban, és az, amit ott tapasztaltam, hát én nagyon otthon éreztem magam, az az igazság, mert ott az utcaembere, bárhova néztem, mindenki táncolt, és fantasztikus, ahogy így együtt mozogtak az emberek, vagy külön, vagy senki nem nézett sehogy sem a másikra, hanem mindenki csak élte, élvezte a ritmust, a zenét, a táncot. Egyszerűen fantasztikus volt tényleg ezt megélni.
0: Igen, nekem úgy tetszett, az előző óra végén mondtad, hogy igazából most ez egy ilyen önző dolog, de hogy azt a koncertet, amikor kiálltál a táncházba, azt magad miatt csináltad. Hogy igazából pont ez a jó, hogy ez fontos, hogy az ember olyan dolgokat csináljon, amivel saját magának örömet okoz. Nyilván szerencsés esetben úgy, vagy szempont úgy, hogy másnak ezzel ne okozzunk gondot. Szóval 1976, Frank Wally and the Four Seasons, December 1963. What a Night a nóta címe. És akkor mutatom neked a 40 évvel ezelőtti nótát. Képzeld el, hogy amikor raktam össze az adást, pont feleségemmel vonalban voltam, és mondom, figyelj, Mucika, ez 40 éves dal.
1: Ez gyönyörű egyébként.
0: És ez nagyon durva, hogy 40 éve volt. Meg tudod-e mondani, hogy ki?

0: nagyon-nagyon szép szövege van egyébként. Egy tök egyértelmű. Te bírtad annak idején a Whitney Houston?
1: Igen, egyébként, hát tagadhatatlanul hatalmas tehetség, tehát egyedülálló. Én egy picit Celine-es voltam, ha már össze...
0: Tényleg?
1: Igen, én imádtam Celine Dion. Tehát olyan hanga, de mondjuk Whitney Houstonnak is, tehát, hogy tagadhatatlan, hogy mennyire csodálatos a...
0: Hát fél, tök érdekes egyébként, mert nagyon más a gyökere a két éneklésnek. A Celine Dion, ő egy klasszikus énekesnő, tehát ő klasszikus éneket tanult. A Whitney Houston pedig egy gospel énekesnő, aki az éneklést a templomban, az Isten dicséretében tanulja meg. Tehát a Celine Dion egy iskolázott énekes, ő pedig egy ilyen Isten dicsérő énekesnő. Különben, ha Whitney Houston, akkor neked melyik dal? Melyik az első szám?
1: I Have Nothing.
0: Ú, de szép. Az megvan neked? Az I Have Nothing-gal csinálják ezt a drop próbát. Hogy ugye van amikor így beütnek, van egy kiállás, egy nagy kiállás a dalba, és akkor egyszer csak így a dob üt egyet. Megvan az neked?
1: Igen.
0: Az egy nagyon jó játék, és rengetegen játszik. Igen, az egy nagyon szép dal. Épp az van, hogy én a Whitney Houstonnál könnyen elcsábulok, mert ha kéne mondanom egy kedvenc nótát, akkor biztos tudnék rávágni egyet, de aztán valaki berak egy másikat, vagy egy másikat, és akkor én szóval, ja ez is a kedvencem, meg ez is a kedvencem. És hát azért nem sok olyan énekesünk van, énekesnőnk, akinél mondjuk így van több kedvenc. Tehát több olyan sláger, amit az ember tényleg ilyen szinten magának érez. Whitney Houston, Greatest Love of All. És aztán ugrunk 10 évet.

0: egy videoklipet raktam be egyébként, a videoklip kezdődik így, és az előbb beszéltünk ugye a dicséretről, hogy a videoklipben most egy templomban énekelnek, egyébként egy temetés kapcsán, ott ugye gyakran az afroamerikai kultúrában az gyakori, hogy különböző szólamokat énekelnek zenei aláfestés nélkül. Na, kicsit beletekerek. Merjel. És ez már az a dal. Ugye az előző az csak egy bevezető volt. De tulajdonképpen most is ugyanez történik, azzal a különbséggel, hogy most már van alatt a zene. Ismerős neked ez?
1: Ismerős, de meg nem tudnám mondani.
0: Nagyon, nagyon nagy sláger volt. Én sem biztos egyébként, hogy meg tudnám mondani, ha nem itt lenne előttem. Uh-huh. Tehát, hogy itt van, kinyitva, ott van a nevük, meg ott van a dal címe. Ez kérlek szépen a Bone Thugs and Harmony című, vagy nevű banda, négy sráccal, négy afroamerikai sráccal, akik így rappelgetnek is közben, meg énekelnek is. Különböző szólamokkal, a nóta címe pedig Crossroads. És akkor most szépen mi lehalkulunk, meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és visszajövünk, úgyhogy hirtelen 1996-ot fognak írni. Tehát kiderül, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt a Billboard listájén.

0: Elitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Tudod-e az évszámot, hogy mit írunk? Kedves Mimi.
3: Most?
2: Aha.
3: 26-ot.
2: 2006, május 31-e van, egyébként 26, de ugye egy időgében ülünk itt, most azt játsszuk, és visszamentünk 20 évvel ezelőttre. Kérem szépen, hetek óta vezeti a slágerlistát. Erősek az afroamerikaiak. 76-ban ott egy fehér zenekar volt a Billboard lista élén, de aztán hirtelen jött Whitney Houston, és sírt a Bone Thugs-n Harmony, és most megint egy fekete bőrű csaj énekel. Ugye zeneileg totál megváltozott. Tudod, hogy ki ő?
3: Rihanna.
2: A nota címe pedig SOS. Figyelj! Neked nem ismerős valahonnan ez a zene?
3: Hát ugye minden régit feldolgozunk mostanság, úgyhogy hogy mi az eredeti.
2: Mutatom az elejétől, figyelj!

gyereke egy az egyben meg van csinálva az alap. Különben nagyon sok ilyen van, tök érdekes, hogy Magyarországon ezt egy kicsikét másként kezelik. Tényleg. Hogy annyiszor hallom, hogy persze, mert hogy ahhoz a dalhoz nem szabad hozzányúlni, az úgy van jól. Ez az Egyesült Államokban a tisztelet jele. Tehát, vagy legalábbis ebben az afroamerikai kultúrában. Tehát ha valami nagyon jó, akkor az ösztönzi őket, hogy akkor, és lehet, hogy nem sikerül olyan jól, mint az eredeti, érted? De akkor is azt úgy élik meg, hogy a tiszteletemet fejeztem ki ezzel, ha csak nem lopásról van szó. Hogy is szólt ez a dal? Nem ugrik be. Pedig a múltkor megvolt. Lehet, hogy elős volt egy picit a szombat este nekem. Egyébként igen. Na, kérem szépen, ez 2006, május 31, Rihanna és az SOS, és aztán most nézzük meg gyorsan, hogy ez 10 évvel, 2016, május 31-én. Ki van a Billboard lista élén? De nagy nóta ez, kérem szépen.

0: Can't stop the feeling. Hozd ide az ellenőrződet, megkapod az ötöst. Hatalmas nóta. Igen, mindenki táncolt rá.
1: Mai napig lemegyek a karácsonyi bulikkor.
0: Hát és figyelj, nyári bulikon is, szóval, hogy ez annyira időtálló dolog. És hogy mi érted? Egy jó dallam, egy jó tempó. De jó. Hölgyeim és uraim, egy kis időutazásunkat most lezárjuk. Meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és visszatérünk 2026. május 31-én, ami ugye gyereknap. Ez a legfontosabb, amit el lehet róla mondani a mai napról. Megnézzük, hogy hogy néz ki a Billboard top 10. Van-e bármilyen ötleted, bármilyen javaslatod, tipped azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni?
1: Hogy jön most.
0: Aha.
1: Az az igazság, hogy az elmúlt hónapok teljesen ebben a punk rock lázban égetnek, és nem igazán hallgatom most a rádiókat. Úgyhogy... Lövésem sincs,
0: nagyon meg fogsz lepődni. Nagyon meg fogsz lepődni. És a hallgatók is meg fognak lepődni, de hát csak a slágereink után NSYNC és az I'll Never Stop következik néhány dal, és aztán jövünk vissza. Hirtelen 2026 lesz az évszám.

0: No kérem szépen, visszajöttünk hírek előtt egy pár percre, itt van velem szemben Mimi a Madre. Kérem szépen, milyen jó név ez. Milyen jó név ez. Fiam, már rég ki kéne lennie az Insta oldalnak, meg a Facebooknak, meg a TikToknak. Jobbnál jobb sztorikkal, hogy Mimi a Madre, a metal énekes nő, aki a karrierje csúcsán, vagy a csúcsa előtt még valamikor egyébként két gyerekkel a hóna alatt, most már azért nagyobbak, megcsinálja a metal zenekarát. Ja, szóval a házi feladat. Most ezt tényleg vedd úgy.
1: Rendben.
0: Ezt is olyan dörgedelmesen mondom neked, mint ahogy legutoljára a fizika tanárod mondta neked harmadik gimnáziumban.
1: Abszolút komolyan veszik, előttem itt van a tervben van.
0: Előttem itt van a Billboard Top 10, és fél nekiugrok, jó? Nem akarok sokat beszélni róla, csapjuk bele le csoba. Tizedik helyen egy új dal, aminek címe Make Them Pay. Ez múlt héten nem volt sehol. Sehol. Make Them Pay. Előadója nem más, mint Drake. 9. helyen szerepel ismét egy új dal, Too Hard for the Radio, aki előadja nem más, mint Drake. 8. helyen egy új dal, aki múlt héten még nem volt sehol itt a Billboardista élén, az a címe, hogy Dust, aki nyomja Drake. 7. helyen Make Them Cry, szintén egy új dal, aki énekli Drake. 6. helyen National Treasures, egy új dalról van szó, aki énekli nem más, mint Drake. És akkor itt egy picit megszakad a lánc. Hála a jó Istennek, egyébként nem vagyok egy nagy Drake rajongó, de hát fia, ez nyilván egy világsztár. És az van, hogyha megjelenik Drake-nek egy lemeze, akkor az tényleg ott van a top 10-ben. De 5. helyen, kérem szépen, ott van a múlt heti első, egy full country, egy klasszikus country dal, egy 27 éves csajtól, akinek az a neve, hogy Ella Langley, a nóta címe Choosing Texas. Majd 4. helyen egy új dal, Shebang a címe, aki nyomja nem más, mint Drake. 3. helyen Whisper My Name, egy új dal, aki nyomja Drake. És aztán van itt a 2. helyen Future Molly Santana és Drake új dala. Ez a Rent to Atlanta. És akkor mutatom neked, hogy mi szerepel az első helyen.

0: Kitalálhatod, ki ez? De kitalálhatod könnyen.
1: Hát, mivel elmondtál elég sok Drake-et, gondolom ő is Drake.
0: Kérlek szépen, a nóta címe Janice STFU, ez a dal címe. Aki nyomja pedig?
1: Drake.
0: Drake. Na hát igen, szóval az van, hogy megjelent Drake új lemeze, és ahogy ez lenni szokott, és ez minden alkalommal így van, szerintem 10 éve, hogy így ellepi a Billboard listát. Vannak így egy páran, Taylor Swift ilyen, hogy új lemez, ott mindenkit kitúr. Jövő héten azért már ennél színesebb lesz a slágerlista. Kicsit felhangosítom. Várjál. Kicsit valami. They say that karma could take an eternity, yours is dropping the same night as me. Funny thing is that they ain't gonna compete. Hát figyelj! You gon' get yours while I'm doing me. Nem lettem meggyőzve. Mondjuk a lányom tud ezekre úgy táncolni, a Lili, hogy elhiszem, hogy jó. Mert rajta látom, hogy jó.
1: De én szerintem ezt Ákos kívülről tudja már. I'm still scorching hot in
0: these streets, baby. Szóval, kedves otthon ülő családok, ha azt látjátok, hogy gyermekeitek egy valami ilyen bácsi mondókát mormol, és nem hallottátok ezt a dalt, akkor tudjátok, hogy megjelent a Drake új lemeze. Azonnal ellette a Billboard listát. Mondom, még annyira egyébként nem is, mert az Ella Langley nem tudta kijutni. Ja, de meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggál.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Új szomszédaink lesznek!
12: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos tinkunk?
11: Ez meg mi? Jaj, ne!
13: Ez lovas vadászat.
11: Ne, már megint!
14: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
15: Intézhetem?
13: Intézkedj!
14: Hát ez parádés lesz.
16: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 18 óra van.
17: Itt a Megafon.
19: A Megafon hírei következnek 2026. május 31-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
20: Hírek.
19: Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős programszervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője, a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán-török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hás és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
8: Közlekedés.
19: Mai Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton mérik az autók sebességét.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
19: Szóda.
0: Elindul harmadik óránk, hanem szemben ül a drága Mimia Madre, a metal énekesnő. Azt szeretném, hogy minden magyar és kelet-európai és közép-európai rockrádióban Mimi a Madre nyomja. Melyik a kedvenced, amit szeresz?
1: Egyértelműen szentimentális okokból a Hypes.
0: Várjál, belehallgatunk, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi. Annak ki az eredetie?
1: Várjál,
0: először is, hogy írják magát a
1: Hypes.
0: Hype?
1: Híves.
0: Híves?
1: Igen.
0: Tik-tik-boom?
1: Nem.
0: Várjál.
1: A Hypes az maga a zenekar, és a Hate to Say I Told You So maga a dal címe. Hate to Say I Told You So.
0: Ja, értem. Ja, a Hypes, az, Hypes a ban- az a banda neve.
1: Banda, igen, és akkor a Hate to Say I Told You So.
0: Azt a betyár.
1: Meglepően, én azt gondolom, hogy nem sokan ismerik ezt a zenekart sem, illetve a zenét sem, de ez mindig nagyot üt a koncerteken. Talán a vibe miatt, meg az energiák miatt, de ezt imádják.
0: Kedves hangú Mimi, akivel itt duválunk, ez megvan? Aki érted, tényleg tök szépen fölnevelt két gyereket, nagyon szép házban élnek, meg minden, van egy szép karrierje, a világot utazza be. Konferenciákon beszél. Szabad idejében ezt ülti. Hát szóval tényleg. Ez nagyon durva. Figyelj! Nagyon, de tényleg. De amikor ezt kitaláltad, így mit mondtak a többiek? Barátaid, meg minden? Vagy...
1: Hát az az igazság, hogy a barátok ugye hát ismernek már, hogy minden őrült ötletben benne vagyok, és hogy a mottom az egyszer élünk, és mindent próbáljunk ki, fedezzünk fel új oldalát önmagunknak, és merjünk
0: nekik nem,
1: élni.
0: Nekik ez nem
1: volt annyira meglepő. Aha.
0: Tehát így, na jó, oké, miért nem csodálkozom? Tehát kb. Ez,
1: igen. Úgyhogy ők nyilván mosolyogtak, hogy jó, hát nekünk mindig sztár voltál, most miről beszélünk, tehát, hogy de így viccet félretéve, inkább az fog meg szerintem, az fogja meg az embereket így a koncertek alkalmával, és ez a visszajelzés jött nem egyszer így fiatal lányoktól akár, hogy nagyon szeretik azt, amit képviselünk, ez a merj önmagad lenni, soha nem késő semmire, és soha nem késő újra kezdeni semmit, soha nem késő nagyot álmodni, és miért ne? Tehát igen. Miért ne tennénk? Tehát igen. A legfontosabb, én azt gondolom, mint üzenet, az alázat, az minden téren az életem során azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb egyébként, hogy mindig alázattal kell lennünk minden iránt, és csak akkor lehetsz sikeres, illetve az önazonosság, a hitelesség, mert ha önazonos vagy, elfogadod önmagadat olyannak, amilyen vagy, és ismered magad, és tulajdonképpen mindannyiunknak nem csak egyénje van, tehát különböző énünk van, az egyik ugye most az jelen esetben.
0: Ha szóval nem skizofréniára kell gondolni.
1: Nem skizofréniára kell gondolni nyilvánvalóan, hanem ugyanúgy, hogy megvan például az a családanya, háziasszony. És, de mellette ott van az a punk rock lány, aki mindig is ott volt, és az nem halt meg azáltal, mert anya lettem, és feleség, és háziasszony, attól még ő nem halt meg, ő ott van, és most kijött. És az az igazság, hogy azt is sokan félreértelmezik szerintem, hogy ha már anya vagy, és feleség, és ugye bedarálnak ezek a szürke hétköznapok, akkor nem illik, vagy hát ez már elmúlt, annak vége, de miért is? Tehát, hogy attól nem leszel kevesebb a gyermekeid szemében sem, ha megmaradsz önmagadnak, sőt, én azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez nekik is nagyon fontos, hogy igenis önazonosnak kell maradni mindvégig, és nem kell úgymond beáldozni magad semmilyen szinten.
0: Tehát, hogy lehetnek új céljaid akkor, amikor már az anya szerepben.
1: Igen, mert attól elvégzed a feladataidat, és az is egy új szerep, amiben nyilvánvalóan a legboldogabb vagy, mert maga a gyermekáldás a legjobb dolog, ami történhet az emberrel. De hogy attól függetlenül ott van a te kis éned, az, aki te ott vagy, aki én azt szoktam mondani, hogy szeresd a gyermekkori énedet, mert ki szeresse, ha nem te. És az az igazság, hogy ezt most már elfogadtam, hogy igen, ő itt van, ő visszatért, és most már szeretem, és hagyom, hadd menjen. És főleg úgy, hogy mert ugye említettem, hogy az első koncert az egy picit így magamnak, szóval néztem, hogy mit hoz ez ki, mit fogok érezni, meg tudom-e csinálni? Izgultam, nem izgultam. Tehát, hogy, és igazság szerint azt arra ráeszmélni, hogy ez ad másnak, akár hitet, erőt, csak egy gondolatot, hogy akkor miért nem merjem ezt? Hogy
0: igen.
1: Soha nem mond, hogy soha, vagy vége, vagy már túl késő.
0: Igen. Képzeld el egyébként, hogy néhány héttel ezelőtt egy nagy fesztiválon, egy nagy velencei fesztiválon voltam a házigazda, és többen jöttek ilyen helyi műsorszámok, és volt két olyan csoport is, ahol nyugdíjas asszonyok, tehát ezért még messze vagy, de hogy nyugdíjas asszonyok volt, az egyik ilyen dalegylet volt, ilyen kórus, a másik meg egy tánccsoport. Uh-huh. És ráadásul a dalkórusban ott ilyen néptáncolás volt, de a másikban, a tánccsoportban ott meg ilyen könnyű zenei táncok voltak, fél nyilván nem láttunk nagy megfejtéseket. Uh-huh. De azt képzeld el, hogy ott álltak 70 fölötti asszonyok. És attól, hogy az látszott rajtuk, hogy ők heti szinten nyomják csak önmagáért a tánc szeretetéért, meg a zene szeretetéért, hogy mindegyiknek gyerek tekintete volt. Fia, az összes ott álltak velem szemben, és mindenkivel összenéztem. És hogy tényleg az van, hogy nem szabad besavanyodni, hogy menni kell és csinálni. És lehet, hogy majd ti megtaláljátok magatokat nem egy rockénekesként, hanem nem tudom, megfőzitek a világ legjobb lekvárját, és kint álltok vele a piacon.
1: Hát ez nem annyira én vagyok.
0: Hogy... Nem, de érted.
1: Már próbálkoztam.
0: De érted, hogyha tudod, hogy a világ legjobb lekvárját te főzöd. Én rengeteget járok piacra, hogy tudod, hogy szembesülni azzal, hogy az emberek azt a szeretetet, amit te beleraksz valamibe, bármibe, és hogy ezt meg tudod kapni, vissza tudod kapni, mert ott van az embereknek a tekintetében. Igen. Figyelj, elvileg ebben a rovadban olvastam volna, azt szerintem most átugrunk egy másik a következő blogba. Az van, hogy ugye május 31-e van, és minden információ, ami ezzel a nappal kapcsolatos, azt én be fogom olvasni, de egy dolgot ne felejtjetek el, hogy ma gyereknap van, tehát ma nem ti mondjátok meg a gyerekeknek, hogy mi fog történni, hanem ők mondják meg nektek. És ez nálunk is így van, bizony, a gyerekekkel, mert hogy nekem ugye van 3. Szóval május 31 van, 2026, a következő blokkunkban visszajövünk, és napi információkat fogok beolvasni.

0: Nézz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sűnedina.
1: Na kérem, ledarálom én ezt a rovatot. 2026. május 31. Mindenki figyeljen, mert neveket olvasok be, akik ma ünneplik névnapjukat. Angéla, Petronella, Aldo, Angyal, Angyalka, Mária, Marietta, Matild, Matilda, Metella, Nila, Nilla, Perdita, Petres, Petrónia, Petronius, Sonora, Tilda, Tília, Villő, Zengő és Zimra, nekik kívánunk boldog névnapot, illetve ha van ismerősök, akit így hívnak, akkor köszöntsétek föl őket. Ahogy szoktam mondani, ott van egy üveg édes pezsgő a hűtőtökben, amit 4 évvel ezelőtt kaptatok az unokatestvéretektől, aki hirtelen átjött, és nem tudtok vele mit csinálni. Na, azt megfogjátok, átotyogtok, és felköszöntitek az előbb említett nevű barátotokat, barátnőtöket. Eseményeket mondok néhányat, ugye Wikipédiát vettem elő. 1433-ban ezen a napon luxemburgi Zsigmondot, 4. Jenő pápa Rómában német római császárrá koronázza. Megyünk tovább, 1902-ben kitör a második búr háború, illetve bocsánat, ezen a napon záródik. 1911-ben ezen a napon vízre bocsátják a Titanic nevű hajót. Hát ugye a sztorit szerintem nem kell senkinek mondani. 1990-ben a Szovjetunióban fellövik a Mir űrállomás 4. modulját, a Kristallt. 2001-ben a NATO és az EU külügyminisztereinek első hivatalos találkozója Budapesten, 2003-ban pedig részleges napfogyatkozás, amely Magyarországról is jól látható. Születésnaposokat olvasok be, híres embereket, irgalmatlan hosszú a lista, ezekből fogom azokat a neveket beolvasni, akikkel, mert én is valamilyen szinten találkoztam, úgyhogy valószínűleg ti is ismerhetitek őket. Például 1857-ben született Gotthard Jenő, magyar gépészmérnök, csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1857-ben született 11. Pius pápa eredeti nevén Achille Ratti. És akkor megyünk tovább. 1930-ban született egy filmrendező, akit én nagyon szeretek, és szerintem ti is biztos, hogy van olyan filmje, amit nagyon imádtok, ő pedig Clint Eastwood. Az a De Nagy Fazon.
2: Imádom.
1: De Nagy Fazon. És olyan filmeket, olyan sztorikat talál ki, hogy az őrület. Ő ugye egy Oscar-díjas amerikai színész, és ahogy mondtam, rendező is. Tök érdekes, hogy színésznek is nagyon-nagyon jó, és rendezőnek is nagyon-nagyon jó. Kérem szépen, itt van előttem egy név, akit napról napra találkozunk vele, és ma ünnepli születésnapját. Ő Magyarország előző miniszterelnöke, akinek az a neve, hogy Orbán Viktor. 1965-ben, vagyis 2 évvel később született Brooke Shields, amerikai színésznő, akivel szintén nagyon sokan szerelmesek voltunk. 1974-ben, ugye ebben az évben születtem én is, tehát velem egy idős, egy magyar ökölvívó, akinek az a neve Erdei Zsolt. 76-ban Colin Farrell, 2-szeres Golden Globe-díjas ír színész. És akkor kb. Ennyi, akiket ismerek. És hát rengeteg van, akit meg nem ismerünk, de mivel a Jóisten előtt úgyis mindenki egyenlő, és nem az lesz a kérdés, hogy egyébként te mennyire voltál híres, meg hány követőd volt az Instagramon, és a TikTokon nem. Hanem az, hogy milyennyire voltál te jó ember ebben az életben. Amit te kaptál, azzal mit tudtál kezdeni? Ezért ugyanúgy kívánunk a hétköznapi embereknek is. Boldog születésnapot! És akkor van itt még egy végén, ilyen nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Hát ez nagyon jó. 1987 óta ezen a napon ünnepeljük a nem dohányzók világnapját. Amivel én nagy szivaros azt hiszem, hogy én most inkább csak maradjak csöndbe. De éljenek sokáig a nem dohányzók. Tényleg, tehát én adom különben. És van egy másik, 2004 óta, imádom. A papagájok világnapja. Neked volt már papagájod bármikor
2: is? Nem, soha.
1: És volt olyan barátod, aki papagájos volt?
2: Volt, de én annyira nem rajongok értük. Aha.
1: Ja, az egy nagyon érdekes létezés. Én soha nem értettem, hogy valaki miért vesz papagájt, de nekem volt barátom, akinek olyan papagája volt, mint a karom. Abból nyilván a alkarom az a tollazata, de irgalmatlan nagy test is volt. És tökre szerette.
2: Igen.
1: Otthon, kedves hallgatóim, tegye fel a kezét, akinek van papagája. Már nem vagytok olyan sokan különben. Most így elnézem. Ja, meg szoktam mondani, hogy különben, meg tök mindegy, hogy mi az. De minden alkalmat meg kell ragadni, hogy az ember ünnepeljen, hogy az ember azt mondja a barátainak, meg a rokonainak, hogy gyerekek, gyertek el hozzám, vagy menjünk ki a ligetbe, vagy vigyünk kajákat, italokat, egyszerűen csak élvezzük egymás társaságát. Szóval én ilyen nagyon ünneplős típus vagyok, és szerintem ti is.
2: Igen, abszolút.
1: Ti is. Azért nem kétszer bontotok pezsgőt, ugye? Csószájék. Ja, mi a madre. Ki bontja a pezsgőt egyébként nálatok?
2: Egyértelműen a férfi.
1: A férfi, ja. Na kérem szépen, hallgassunk zenét, és a következő rovatban jövünk vissza Klotild nénivel. Ton, ton, ton, ton.

0: Olyan érdekes volt, kedves Mimi, az előző egy pár blokkal ezelőtt mondtad, hogy ugye annak kapcsán, hogy hogyan született benned újjá a rockénekesnő. Hogy van sok énünk.
1: Így van.
0: És ez ugye nem ugyanaz, ez nem a skizofrénia.
1: Nem.
0: Hanem, hogy tényleg, hogy én bennem is, érted, van egy felelősségteljes apa, és van egy rock'n'roller, aki, érted, néha fogja és fölrúgja a széket maga. De tudod, tehát, hogy ezek megférnek egymás mellett, és ez a rovatunk a mostani arról szól, hogy van bennünk egy olyan, akit meg úgy hívnak, hogy Klotild néni, és ez a zsémbes vénasszony, aki mindenre morog. És hogy tudod, morog az urával, vagy éppen csak magával morog, hogy hiszem, hogy ez, tehát most ez lehet szépíteni, Mimi a Madre, ez szépen felöltözöl, ott állsz egy konferencián, beszélsz az emberekhez, megfőzöd a kaját a gyerekeknek, de hogy benned is van egy ilyen, valószínűleg egy ilyen vénasszony. Hogy az milyen kérdés, milyen témakörökben, vagy milyen helyzetekben bújik elő?
1: Mármint a morgós vénasszony.
0: A morgós vénasszony, igen. De bennem is van. Tehát most ez nem ciki, erről mindenki beszél.
1: Hát ugye nőből vagyok, úgyhogy vannak azok a bizonyos napok, amikor egy picit nehezebben elviselhetőek vagyunk, valljuk be őszintén.
0: Az megvan, hogy én négy nővel élek együtt, és eljutottunk oda, hogy a legkisebb lányomnak is most már vannak ezek a napok.
1: Igen.
0: Azt tudod, hogy milyen az, amikor négyen vannak így körülöttünk?
1: El tudom képzelni. Szegény Tobinak elegek vagyunk mi ketten. Főleg, hogy a lányom is beállt a sorba. Igen, egyébként. Vannak ezek a napok, amikor hiába vagyunk alapjáraton, kedves, pozitív, cuki nők, lányok, azért nem vagyunk a legjobb fejek azokon a napokon, valljuk be őszintén, de én azt gondolom, hogy ezen azért dolgozunk, és próbáljuk könnyebbé tenni a férfiak dolgát, és tényleg így túlélni azokat a perceket, napokat. Tehát Tobi mindig megjegyzi reggel már, ahogy meghallja, hogy jó reggelt, hogy na jó, hát akkor gyerekek, most mindenki szedje össze magát, mert most ezt a napot túl kell élnünk.
0: Igen, 10 éve csinálom ezt az adást, és ez a kérdés nem merült fel. És csak azért, hogy így most ne bújtassuk már, szerintem ennyire, aki engem ismer, tudja meg, aki hallgatja a szódát, hogy én azért így kimondom a dolgokat. Tulajdonképpen a női ciklus, a menszeszről van szó.
1: Ennyi.
0: Hogy ez alatt a 10 év alatt, és tényleg 10 éve nyomjuk ezt a Klotildnél is rovatot, hogy ez soha nem merült föl, de ez, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. És te vagy a kulcs, és te hoztad ide ezt a témát. És ez fél mindenki érintett ebben.
1: Hát hogyne.
0: Hogy az, amikor, vagy van az a 3-4 nap, 1 hét, nem tudom micsoda. Na, tényleg biztos nehéz, meg látjuk rajtatok, meg minden. Hogy mi az elvárása egy nőnek? Hogy ilyenkor egy férfi hogyan tud nem zavarni, jót tenni, érted? Az is lehet, hogy pont elég, hogy el vagyok én, nekem ne segítsen meg, ne tegyelném a kaját, majd én tudom, hogy mit akarok enni, érted? Hogy hogyan viszonyulhatunk, és ez szerintem ennél fontosabb témáról nem is biztos, hogy tudunk beszélni.
1: Hát a nőtársaim nevében, ha elmondhatnám azt, hogy szerintem ezeken a napokon, vagy ezekben a percekben, vagy azon a bizonyos egy napon, mert nekem az a bizonyos egy nap van általában, amikor így nehezebben vagyok elviselhető, akkor tulajdonképpen lehet, hogy éppen azzal csinálsz jót, de a következő pillanatban meg azzal csinálsz rosszat, tehát nagyon nincs recept, tuti recept.
0: Tehát nincs.
1: Nagyon nincs, mert lehet, hogy éppen kedves vagy, és az most pont jól jön ki, de a kedvessége lehet, hogy a másik pillanatban meg már, hogy nagyon hagyjál már békén, most miért szólsz hozzám? Tehát, hogy ez valóban nagyon nehéz nektek, főleg férfiaknak elviselni, meg ehhez ugye...
0: Az első nő, aki ezt mondja, hogy de nehéz nektek, amikor nekünk...
1: Igen, egyébként nem könnyű, tehát ugyanannyira megszenveditek, mint mi,
0: ja,
1: én azt gondolom.
0: Adj, fiam, kezet szednék neked csókolni. Kedves hallgatok, egy pillanatra felállok. Az első nő az életemben, esküszöm, aki azt mondja, jaj, de jó!
1: Na, tényleg nem egyszerű, na, de...
0: De figyelj, akkor ilyenkor el kéne költözni? Tehát az lenne a legjobb, hogyha ilyenkor fogjuk és átmenjünk a haverunkhoz?
1: Hát lehet egyébként, hogy ez nem egy rossz ötlet. De nem, akkor meg az lenne a baj, hogy miért nem vagytok ott velünk, és miért nem simogatjátok a hasunkat, és egyáltalán miért nem támogatok bennünket ezen a nehéz napon, úgyhogy az sem
0: meg,
1: jó.
0: De ha meg az lenne, hogy itthon vagy, és látom, hogy fekszel, vagy mondjuk a tímcsike, hogy fekszik, és oda megyek simogatni a hasát, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hagyja békén.
1: Igen, hát azért mondom, hogy igazából nincs tuti recept, ezt túl kell élni.
0: Aha, tehát nem túl, igazából nem tudunk segíteni.
1: Próbálkozzatok.
0: Azt tudom, hogyha mondjuk ezeken a napokon például így fölhív a gyerekem, hogy figyelj, a melyik boltban lehet kapni, van az a nagy tiramisu, azt hozzál nekem egyet, meg vegyél mellé meg egy görög joghurtot is, meg van az a magyaros csoki, akkor azt tudom, hogy azt megveszem. Uh-huh. Tehát például azt tudom, hogy de, és különben érdekes, hogy én kérdeztem bele,

0: Magunkról, higgyétek el, hogy egyébként tudjuk.
1: Tudjátok?
0: Igen, tudjuk. Én is mindig tudom, amikor éppen nem vagyok túl.
1: Ó, ez különben jó hallani.
0: Igen, és, de akkor nem valljuk be, és nem is fogjuk azt mondani nektek, hogy húha, nem.
1: De látjátok.
0: De hogy ne, azért utólag pláne, hogy na, szegény, hát most miért voltam olyan undok, nem is érdemelte meg, de hát igen, ez
1: figyelj, így. És olyan van, hogy bocsánatot szoktunk kérni a másiktól. Tehát olyan van egyébként, hogy nagyon kellemetlen vagy, és akkor másnap oda mész az én barátomhoz.
0: Hogyne.
1: Én barátom, a te urad.
0: Egyébként hogy ez nem volt jellemző rám, ahogy a Tobi fogalmazott egyszer, hogy tényleg, mikor megismerkedtünk, így egy vadló voltam. Tehát, hogy csak mentem, csak szárnyaltam, csak előre, úgy valahogy nem nagyon volt rám jellemző ez a bocsánatkérés, még akkor sem, ha hibát követtem el. Egyébként nagyon sokat finomodtam mellette, én azt gondolom, és már gond nélkül megy a bocsánatkérés. Tehát, hogy én tudom, azt látom, hogy mikor mondjuk nem úgy viselkedek, vagy hibát követek el, és nem okoz nekem problémát, nem leszek attól kevesebb, sőt, én azt gondolom, hogy többek vagyunk, amikor tudunk bocsánatot kérni.
1: Van olyan ismerős, aki nem tud bocsánatot kérni?
0: Igen, azért még a mai napig van olyan, aki ezt így nem tanulta meg, vagy aki nehezebben azonosul ezzel a témával, de én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy pont az, hogy többek vagyunk tőle, amikor be tudjuk látni, beismerjük a hibáinkat, és tudunk ezért elnézést vagy bocsátot kérni.
1: És figyelj, és olyan is van, hogy valaki mondjuk ilyen Himalája nagyságú tahóságot követel, tehát, és amikor mindenki számára nyilvánvaló, és üvöltően tahó, és ő annyira büszke, hogy akkor se.
0: Ja, hát az ilyen magára vessen, az ő problémája.
1: De
0: hogyne, hogyne, hogyne, hogyne lenne ilyen. De én már szoktam mondani, hogy tényleg ezek nem a mi problémánk. Igen. Tehát ez mindenkinek a saját maga problémája.
1: Igen. De szerintem ezt meg kell tanulni.
0: Igen, erre meg kell érni, ebben sokat kell fejlődni.
1: Ja, hogy el tudod képzelni, hogy így valaki egy életen keresztül izé, és hogy ott, amikor majd ott fekszik azon az ágyon, és akkor tudja, hogy már csak perceim vannak, hogy így utólag így azt mondja, ott fekszik, és azt mondja, ó, bárcsak bocsánatot kértem volna ezért.
0: Biztos vagyok benne, hogy van ilyen egyébként. Én nem akarok így élni, úgyhogy én, ha már ott akarok feküdni, én úgy akarok visszagondolni az életemre. Van egy nagyon, nagyon jó mondat, ami nekem nagyon meghatározó, hogy soha ne az bánt, amit megtettél, hanem azt, amit nem tettél meg. És az az igazság, hogy én ezzel most nagyon tudok azonosulni. Mert oké, lehet, hogy követünk-e hibákat, megbánjuk, de legalább megpróbáltuk, vagy legalább nem azon bánkódunk, hogy ú, de megtettem volna, de nem tettem meg. Azt szerintem sokkal rosszabb.
1: Együtt értek. Mimi a Mátre. Jól vissétek hétbe.

0: harmadik óra végén mindig egy balassagyarmati költőnek, Siket Norbinek a versét olvasom be. Képzeljétek el, háttérinformáció. Múlt héten volt egy parádés jazzfesztivál Balassagyarmaton. Egyébként ti is játszottatok, de nem a jazzfesztiválon, hanem ugye a Rock Táncházban.
1: Igen.
0: És ott volt egy énekesnő, több énekesnő volt, nem árulom el, hogy ki. Volt egy énekesnő, nagyon-nagyon szépen énekel, és nagyon mutatós csaj, és meglátta Norbi, aki ott volt szintén a fesztiválon, és azonnal írt hozzá egy verset. Egyébként azt mondtam a Norbinak, hogy el fogom árulni, mert ismerem azt az énekesnőt, el fogom árulni, sőt, hát is küldöm neki ezt a verset. Eszméletlen csajszi. Eszméletlen csajszi vagy. Szemérmetlen, harci, vad. Forradod a véremet, mozgatod a fényemet. Megtéped a hajamat, leckézed a hasamat. Korán keltesz reggel, ott állsz fegyvereddel, nem hagysz nyugtat soha. Te vagy dúlt szókhona, teszteled az elmémet. Rendszered hajt, nem lépked. Óriási fazonod, szóvirágot pakolod, nem vagy pusztaság, elhalt lustaság. Azért vagy így kemény, a célba írt remény, hogy az éres szerelmed hozza mélyebb kegyelmed. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szeret ijeszgetni.
8: Ó, imádni fogod?
9: Jöhet valami ütős?
10: Egészen fejbe vert.
11: Semmi rossz nem történhet, ugye?
12: Most szórakozol vele?
13: Varázslatos lesz!
14: A varázslatos titokfa. A mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: 19 óra van.
15: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni-Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Tegnap utoljára léptek pályára a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a nevezett klubok csapatai. A lista vezető Salgó Tarjáni SBTC számára már csak az öröm foci maradt erre a hétvégére. A karancslapúj tővel szembeni kiállásukon már nem múlt a bajnoki címük sorsa. A mérkőzés 6-2-es eredménnyel zárult. Második helyen végzett a Pásztó, harmadik lett idén a karancslapúj tő, és mindössze egy ponttal maradt le a dobogóról a Vizslás együttese. Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a kelet-közép-európában élők szokásaitól. Ezt mondta az Inforádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója. Kelemen Tamás tájékoztatása kutatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazás szervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek. A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája hasonlóan a régió többi országához Európára koncentrálódik. A megkérdezettek több mint 90%-a válaszolt így. A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást. Több európai országban a bevándorlás okoz egyre nagyobb gondokat, ezzel szemben Írország az elnéptelenedés ellen küzd. Az ír kormány olyan programmal állt elő, amelyben egyes esetekben akár 84 ezer euró, jelenleg árfolyamon mintegy 33,5 millió forint támogatás is járhat azoknak, akik vállalják egy régió üresen álló ingatlan megvásárlását és felújítását az ország partmenti szigetein, ahol szinte elfogyott a lakosság. Az fontos tudni, hogy a támogatás nem jár automatikusan akármelyik házra. A megszerezhető ingatlannak legalább 2 éve üresen kell állnia, régebbi építésűnek kell lennie, és jelentős felújításra kell szorulnia. Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbina csarnokába, közölte Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás nem okozott kárt a létesítmény főberendezéseiben, de lyukat ütött a turbina csarnok falában. Az atomerőművet Oroszország 2022. márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében, a frontvonal közelében található. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Paul Gwenről, vagy akár Pók nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalta mellette Tony Starként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
1: Közlekedés.
17: Mai első Algótarjában az Ötvözet gyárúton mérik az autók sebességét.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
16: Szóda.
18: Elindul negyedik óránk, ugye ez a Szóda utolsó órája Lombos Marcival és vendégével, Mimivel, hogy csak tudjátok, mert egy év múlva ott fogjátok látni a színpadon őt. Bőrszerkóban, láncokkal és szegecsekkel. Figyelj, mondtad az előbb, hogy neked is van egy versed a Norbitól, azt meg beolvasod nekünk?
19: Igen, ezt én kaptam.
18: De faj, nekem is van egyébként egy verset tőle.
19: Én azt, úgy emlékszem, hogy több verset is kaptam tőle. Igen.
18: Az is lehet, hogy ez te vagy az eszméletlen csajszé.
19: De a legutóbbi verse az így szól, hogy egységben. Kezed a kezében, lelked a lelkében, álmod az álmában, lángod a lángjában, ízed az ízében, szíved a szívében, szavad a szavában, javad a javában, csókod a csókjában, kódod a kódjában, fényed a fényében, léted a létében, rended a rendjében, versed a versében, kedved a kedvében, szemed a szemében, karod a karjában, harcod a harcában, tested a testében, egyben a szentségben.
18: De szép. Figyelj, ugye az van, hogy úgy hozta az élet, hogy te most megint dalokat üvöltesz bele a mikrofonokban. Dalszövegeket. Hogy el tudnád nekünk magyarul, te ugye alapvetően angol nyelvű dalokat énekelsz.
19: Igen.
18: Hogy melyik az a kedvenc sor, amit szeretsz beleüvölteni a mikrofonba?
19: Talán a Hate to Say I Told You So-t.
18: Hogy ezt a pár mondatot, azt így magyarra lefordítva elmondanád-e? Csak hogy kiderüljön, hogy szavak szintjén, vagy dalszövegek szintjén ki Mimi a Madre.
19: Hát ugye ez a Hate to Say I Told You So, hogy utálom azt mondani, hogy már elmondtam neked, de tulajdonképpen az összes számunkban, hogyha észreveszitek, hogy így a breedben, a névanától.
18: Utálom azt mondani, hogy
19: már megmondtam neked, igen, I told you
18: so. Ez különben mennyire egy hétköznapi szitó.
19: Igen, de hogy az összes zenénkben, ugye érezhető, hogy nem nagyon lassulunk be, tehát nagyon sok, tehát az összes zenénk ilyen temperamentumos, ilyen nagyon pörgős, ilyen nagyon oda pont-pont-pontos, tehát hogy szeretjük ezt a fajta brutál energiákat, és mindegyik egy kicsit pimasz, egy kicsit olyan flegma, de olyan szerethető flegma, tehát én imádom azokat az dalokat, amikben így megtaláltuk így önmagunkat, és az a durva, hogy egyik pillanatra a másik csak jönnek, és jönnek az új ötletek, tehát most van egy újabb 6 dalunk, ami várat magára, és már alig várjuk, hogy magunkévá tegyük őket, és egyébként egy ilyen kis titkos információ, hogy van nekem egy nagyon-nagyon régi gyerekkori barátom, aki a Say Hello-nak a gitárosa, illetve megalapítója, és ő már írt is nekünk saját dalt, úgyhogy még az is lehet, hogy a közeljövőben egy saját dallal is készülünk.
18: Wow. Fia, jövővel kapcsolatban egyébként lesz majd egy rovatunk, úgy fejezzük be az adásunkat. Szóval elindul a 4. óránk, felhívjuk Temesi Bercit, ő egy basszusgitáros barátom, és van egy közös rovatunk, illetve neki van egy rovata, őt szoktuk minden vasárnap a 7 órási hírek után felhívni, és aztán utána beszélünk a jövőről. A dal, ami pedig most következik, Sterbinski, Vastag Csaba és Dr. Béres közöse, Újra átélném.

0: a menő? A vonalban a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Hölgyeim és uraim, a vonal másik végén Temesi Berci. Előre is elnézést kérek. Egy kisebb technikai problémák akadtak itt a telefon bekapcsolását illetően, úgyhogy most a kezemben tartott kihangosított telefonnal beszél hozzánk Temesi Berci.
2: Hello, sziasztok!
1: Várjál, azt mondja, szerintem így hallható a Berci?
3: Abszolút, én hallom. Szia, Berci!
1: Na, szuper! Berci, drága, mit hoztál nekünk erre a hétre?
2: Ó, mit? Hát egy fél kiló paradicsomot, meg lecsót.
1: Azt viszont szeretjük. Szeretjük a lecsót?
3: Szeretjük a lecsót.
1: És mivel hogy esszük a lecsót?
3: Tojásosan.
2: Divatosan, stílusosan.
1: Figyelj, és egyébként, de most halál komolyan, francia lecsó, ratatouille, vagy van a másik verzió, a zakuszka, ami szintén tulajdonképpen egy lecsóétel. Mit rakunk a lecsóba? Igen.
2: Változó, éppen kivel vagyunk, mert ugye nem elsősorban nem magunkra főzünk, hanem a barátokra, és hát hogyha van ott éppen egy olyan, aki húsmentesen étkezik, vagy vegán, akkor nyilván nem rakhatok bele tojást, húst, ilyesmit. Tehát nyilván ez ezen múlik elsősorban, hogy kikre főzünk. De hogyha magunknak főzünk, akkor BMW, tehát benne van minden.
1: Jaj, de komoly. Jaj, de komoly. Fia, olyan van egyébként, hogy húsos a lecsó?
2: Igen.
1: Tarja.
2: Tarja vagy kis koldika, éppen kinek. De akkor... általában ezt mostanában úgy csináljuk, mert nagyon sok ilyen ismerősünk van, aki húsmentesen étkezik, hogy füstolajat használunk, amit a séfek is, hogy legyen benne ez a füstös íz tulajdonképpen, de hús ne érje, és akkor külön grillezünk olyan húsokat, amit esetleg aki húsos, az meg tudja enni, vagy ha már megfőtt a tűzön ez a nagyobb mennyiségű lecsó, akkor utána egy x adagot, amikor már tudjuk, hogy hányan eszik mondjuk tojással, akkor azt egy külön fazékban megcsinálom, aha, és akkor úgy.
1: Igen. És úgy. Oké, csak hogy behozzak ezzel szerintem egy érdekes témát, hogy amikor ti, ugye jön ez a lecsó szezon, és most ugye ez tulajdonképpen ez kezdődik el, megjelentek a kertekben a paprikák és paradicsomok, hogy van-e olyan, hogy nem üzletbe vásároltok, hanem kimentek a piacra, és az őstermelői csúnya paradicsomot és csúnya paprikát, viszont finom paradicsomot is.
2: Magas ágyásunkból lesz egyik.
1: Wow, hogy saját kert. Nektek is van.
2: Hagyma, cukkini, vadlizsán, paprika, paradicsom. Ezek mind.
1: Oké, okay, és akkor mindenki árulja el a maga titkos kis hozzáadott dolgát. Most az, hogy az is lehet a hozzáadott dolog, hogy mit tudom én, nem dínszteled a hagymát, hanem belerakod egybe. Hogy mindenki mondja el, hogy az ő lecsója mitől jobb lecsó, mint bárki másé.
2: Hát mindenkinek más, szerintem ez szájíz kérdése. Szerintem az a jó, és attól egyedi, hogy az ember belerakja a kreativitását, nem pedig egy bármilyen interneten elérhető főzőkönyvnek az adagolását rakja, hanem kóstolgat, belerak, szerintem ettől jó. Változó, én ha magamra főznék, én például szeretek fűszereket kipróbálni, koriandert, mit tudom én, bármi olyan érdekesebb fűszert, ami nem csak simán a só meg a bors. Például a feleségem nem szereti a köményt, nem szereti mondjuk a kaprót, tehát egy csomó olyan dolog van, amit ilyenkor nem tudok használni, és lehet, hogy használnám, de tényleg nem magamra főzök. Aha. Úgyhogy ez mindenkinek saját szájíze szerint működik szerintem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel.
1: De én szeretem a francia lecsót, tehát nekem, ha van benne padlizsán, meg van benne cukkini, az nekem jó, tetszik, hogy bírom, én tojással nem, de mondom a nagy megfejtés, gyerekek, a Váradi Albi, akit a Bercinek nem kell bemutatni, ő egy nagyszerű soproni zongorista, és hogy ő egy zongora művész fiú, ő mondta nekem egyszer, hogy tesókám, a jó, ha baró lecsót akarsz, akkor kacsa legyen benne a hús.
2: Jaj, de jó. Azt hittem, azt fogja mondani, hogy nagyon jó a lecsó, csak kell hozzá nokedli.
1: Azt kell. Hát hogy ne?
2: Karaj.
1: Nálatok milyen a lecsó? Kolbász. Nálatok milyen a lecsó?
3: Kolbászos.
1: És apró vékony szeletek? Vagy
3: a közepes.
1: Aha. Tehát lehessen harapni.
3: Igen. Jaj, igen. De jó. Főleg a fiúknak.
1: Hölgyeim és uraim, eljött az az időszak, hogy kerti partikat lehet rendezni, és ha jót akarunk enni, akkor tényleg most nem kell ezért boltba menni, hogy a szomszéd nénitől lehet vásárolni, vagy kinn a piacon az idény zöldséget, szerintem ez a jobbat nem is tehet az ember a saját szervezetével. Azt mondják, hogy 30 kilométeren belül megterem minden, ami adott éghajlatban a te egészséges életmódodhoz.
3: Ez így van.
1: Szükséges. Tehát, hogy most pont egy olyan időszakot élünk, amikor nem kell narancssal, meg nem tudom, banánnal vitamin pótolnunk, hanem itt van tényleg, itt van a közelben. Ha nincs kerted, valakinek ott a környéken van egy kertecskéje, és most kell csinálni a nagy lecsókat.
3: Szezonálisan kell étkezni, azt mondják az okosok.
1: És még egy dolog egyébként, ha már kulturális program ajánló, és ez nekem rohadtul tetszik, hogy a Berci úgy csinál lecsót, hogy gondol a vegákra is.
3: Ez mondjuk nagyon jó, mert egyre ez több.
1: Iszonyat korrekt. Iszonyat korrekt. Mert
2: tudod... Hát szerintem ők is gondolnak ránk, hogyha meghívnak, kivéve a Garami, aki ugye mindig rendel és nem tud főzni, és hogyha rendel, akkor vega helyről rendel. Úgyhogy így Tornocki Ferinek kiderült, hogy mindenben csicseri borsó van, és őszóta nem eszik, de ezen kívül minden jó.
1: Ja, képzeld, ez csak azért onnan is jutott eszembe, hogy az én drága eszményi nagymamám, amikor megjelent az első vegetáriánus a családban, ő volt az unokahúgom, a Dóri, és jött, hogy hát ő nem eszik húst, akkor mondta neki a nagyja, hogy semmi baj, fogom a bablevesből, és kiveszem a csülköt.
3: Ennyi.
1: És persze. Akkor már vega. De igazából ez nem így van. Tehát, hogy hát, abba az edényben nem főzhet.
2: Ez generációs dolog. Tudod, én amikor hazamentem édesanyámhoz, és közöltem vele, hogy én most vega vagyok, ezt próbálkoztam 8 hónapig még a 2000-es évek elején, Kovalszkinak köszönhetően, hiszen ő ugye krisnásként vega volt, és tulajdonképpen az volt az érdekesség ebben, hogy én próbálkoztam. Tehát én ettem normális a húsmentesen, stb. És hát amikor hazamentem édesanyámhoz, hát ő azért rendesen sütött, főzött, és nem értette, hogy mi az, hogy vega, nem érti, ez hülyeség. Aztán eltelt 8 hónap, akkor már kezdte észrevenni, hogy ezt tényleg komolyan gondolom, hogy nem veszem húst 8 hónap után, és hazajöntem, és képzeld el, hogy egyszer csak odarakott elém egy sült zöldségtálat. És mondom, basszus, megértette, nagyon jó. Csak elkezdte menni, mondom neki, anya, nagyon finom, ez csak valamilyen olyan furcsa íze van. Hát persze, hát kacsa zsírba sült.
1: Persze.
2: Szóval megértette ugyan, de azért nyilván, tehát hogy azért érezzük, hogy na. Hát ez azért az a vidéki konyha.
1: Gyerekek, Menzák állandó vega kajája. Tejfölös tészta.
3: Tejfölös tészta.
1: Jó étvágyat kívánok.
2: Én imádom.
1: Tényleg?
2: Imádom. Persze, a fiam is imádja, ugye ő is vega. Ja. Úgyhogy ő is nagyon-nagyon szereti.
1: Nagyon komoly. Jó van, drága Berci.
2: Az életmentők.
1: Elengedlek, menj vissza a kerti partiba. Csókollak. Remélem, hogy minden jó.
2: Jó, majd küldök egy vicces videót, hogy ma már a stílusról ugye nem beszéltük, de a sütni, főzni akarsz, rendelek neked majd egy ilyen előkét, amit a főzéshez érdemes neked használni. Egy ilyen dicsekvő előke majd megmutatom.
1: Jó, jöhet. Szeretek kapni. Szokták mondani, hogy adni jobb, mint kapni, én kapni jobban szeretek. Na csók. Csók. Szia, Benci. Menj vissza, és akkor érezzétek jól magatokat.
2: Puszi, sziasztok.
3: Szia.

0: És akkor utolsó rovatunkhoz értünk, ez pedig a jövő.
1: A jövő.
0: A jövő, kedves Mimi.
1: Hát a jövő, igen, nem tudjuk, mit hoz a jövő, az az igazság, hogy...
0: Egyébként alapvetően így is éled meg.
1: Abszolút.
0: Tehát bekalkulálod a jövő beláthatatlanságát.
1: Abszolút.
0: Nem vagy egy tervezős típus.
1: Egyébként de, tehát attól függetlenül mennyire szeretem a spontanitást, illetve az életigénylés, ugye az vagyok én, de attól függetlenül van az az énem, aki tervez, aki pontosan tudja, mit szeretne elérni, és ezért tesz is. Tehát nem várom, hogy az ölembe hújjon, hanem folyamatosan megyek, és teszek érte. Tehát szeretek megdolgozni a sikerért. Nem várom, hogy az ölembe hújjon. És ez az élet minden területén így van.
0: Az van, hogy, és ez olyan jó volt, amikor a gyerekeimen először láttam, hogy elég nagyok voltak ahhoz, hogy már tegyenek is az életben dolgokat. Hogy először látni azt, hogy azt a sikert, azt ők csináltak, és abban nem apa segített, meg nem anya segített, hanem az az én munkám, hogy igazából az a sikerélmény.
1: Így van. Tehát azt mondhatni, hogy a gyermekeink már úgymond felnőttek, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert hihetetlen értékrenddel rendelkeznek, és nagyon jó emberekké váltak, és ez már maga egy a legnagyobb boldogság, azt kell, hogy mondjam, hogy így látni őket, és hogy jó úton vannak, és jövőre ugye egyetemre megy az Ákos, Panka is ugye középiskolába, tehát

0: a zenekarra, ez ugye eddig csodródtunk, tehát így annyira csak úgy jött egyik történés a másik után, azon kaptam magam, hogy néhány próba, már egyik koncert, másik koncert, tehát hogy ez egy ilyen sodródás volt, ezért nem is csináltunk még semmiféle honlapot, vagy ilyen Facebook, Insta, akármit, mert így sodródtunk az árral. Viszont azt gondolom, hogy főleg így most a legutóbbi rocktáncházas koncert után, ami a hétvégén volt, hogy ennek van létjogosultsága. Tehát az, amit adunk, közvetítünk, a visszajelzések alapján ez működik, ez átmegy. És ha már csak az a néhány ember, aki tényleg olyanokat mondott, hogy inspiráló erő és energia és példaértékű, már akkor megérte egyébként. Igen. Úgyhogy tele vagyunk ötletekkel, rengeteg új zenével, vannak terveink, úgyhogy most dolgozunk új dalokon, ami nagyon jó érzés, hogy újra ugye tanulunk, és mindent megteszünk, hogy egyre jobbak legyünk. Az, hogy hova jutunk a zenekarral, igazából fogalmam sincs, de most nem is ez számít, hanem az, amit csinálunk, az valódi, és hogy örömet okoz ez nekünk is, és úgy tűnik, hogy másoknak is.
1: A szívedre teszed a kezedet, hova szeretnél eljutni ezen a zenekarral?
0: Igazság szerint, mint ahogy mondtam, ez nem egy ilyen hú, híres énekesnő akarok lenni, vagy nem tudom milyen európai turné meg, és nem ez van bennünk. Inkább az van bennünk, hogy az a csapat, a zenekarunk, az továbbra is találja meg a hétköznapokban a boldogságot, amikor összejövünk, és nem csak a zenéről szól ez az egész, hanem hogy egymást segítjük, ugye támogatjuk. Mindenkinek megvan a saját privát élete, amiben ott vannak a hétköznapi problémák, ugye megoldandó dolgok, amiket meg kell oldani, és ott vagyunk egymásnak. Ez ilyen kis második család, és mellette meg ez egy ilyen örömzene.
1: Figyelj, az csak hogy mennyire család a család, és most már érteni fogod, hogy van nekem itt a jobb karomon van egy tetoválás. Ezen a tetováláson van egy jel. Bele van építve egy karika 6 darab kicsi szögecskével, hogy nekem a 90-es évek közepén volt egy zenekarom, ennek a zenekarnak a gitárosa volt a te urad, meg énekelt is, meg minden. Hogy az, hogy mi akkor zenekar lettünk, az egy tesóság lett.
0: Így van.
1: Hogy ott egyszer csak, és ott voltak többen, akik maguk tetováltak ezt a jelet. Hogy ez egy olyan közösséget formált, amit az ember az élete végéig magával visz, és tudom, hogy vannak konfliktusok abban a régi zenekarban, meg minden, de hogy igazából az a tesóság, az a konfliktusokkal együtt is tesóság marad.
0: Ez így van. Ez így
1: majd
0: van.
1: Ezt,
0: így van. Az összetartozás.
1: Tudod, hogy miről beszélek. De és ez most egy kicsit ilyen belső sztori volt így a Mimivel, de hogy ez igaz mindenkire, hogy azok az osztálytársak, akik ott voltak, még ezelőtt 30, 40, 50, 60 évvel, hogy azokat, ha egyszer csak újra látjuk majd, akkor el tudjuk felejteni a konfliktust, hogy megmaradnak a régi emberi kapcsolatok, hogy visszajön az az érzés.
0: Igen. Ja. Túl rövid az élet, nem? Hogy a konfliktusokkal bármit is. Ez akkor tovább kell lépni. A Tobi mondja mindig azt, hogy te olyan könnyedén lépsz túl minden ilyen negatív hullámon vagy nehézségen.
1: Már, hogy te.
0: Én nagyon. Én megrázom magam, és megyek tovább. Nekem nincs időm, se energiám ezzel foglalkozni. Nem szeretek rágódni a rossz dolgokon, mert természetes, hogy az életünk során jönnek a jó és rossz dolgok is, de én nagyon hamar megrázom magam, és megyek tovább, és csak előre, és előre.
1: Meg fél fontos dolog, hogy nehogy azok a negatív dolgok olyan magasan kerüljenek a kerítésre, hogy nem látjuk a sok jó dolgot, amik körülöttünk.
0: Így van. Az az igazság, hogy ezt a gyerekeimnek is ezt tanítom, és hál' Istennek ők is ezt így vallják, és én minden este hálát adok a Jóistennek, az élet sorsnak, bárminek is nevezzük, hogy azért a sok jóért, amit megélhetek nap, mint nap. És szerintem ez nagyon fontos, hogy legyünk hálásak.
1: A mai vendégem Mimi a Madre, a drága Mimi metál énekesnővé avanzsált, egyébként háziasszony, és egy nagyon szép, és lehet azt is, vagy lehet úgy mondani, hogy ez egy nemzetközi karrier ami mögötted áll. Tehát, hogy te tényleg utazol a világban

0: Rengeteget. Jól tudom, hogy te ott külföldi konferenciákon
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen,
0: ott, igen. Nicky Yor következik, és az Eyes on You, az óra végén pedig visszajövünk egy elköszönéssel röviden, majd csokot küldünk nektek mindenkinek. She knew the

0: Hölgyeim és uraim, már ez volt a szó, de vendégem volt Mimi a Mádre. Kérlek szépen, házi feladat. Ez most neked, Mimi.
1: Rendben.
0: Hogy Facebook és Insta oldalt szeretnék lájkolni a napokban. Tessék átküldeni nekem, és ha megvan, majd odad az ellenőrzőkönyvet, és beírom az ötest.
1: Rendben.
0: Kedves hallgatóim, ne felejtsétek el, este 8 óra, mindjárt jön a 8 órás hírek, hogy ma gyereknap van. Ami azt jelenti, hogy éjfélig a gyerekek a főnökök. Tetszik, nem tetszik, ők mondják meg, hogy mi lesz. És szerintem ez így van jól, hogy nem baj, hogy egy kicsikét másként látjuk a világot. Megvan neked az a vers, ez a... Azt hiszem, hogy Lóci, amikor tudod, apaként fölemeli a gyereket, nem tudom, melyik vers ez. Hű, most az irodalom tanárom, de pipa lesz rám. Hogy fölemeli a kisfiát, fölemeli magasba, hogy lássa, hogy onnan föntről milyen,
1: milyen
0: a világ. És
1: igen.
0: Aztán utána az apa is ezért legugol, és onnan nézi. A nagy asztal, a nagy szekrény.
1: Igen.
0: Hogy miközben meg a gyereknek is megvan a maga igazsága a körülötte lévő dolgokat illetően, és ez a gyereknap, ez erre emlékeztet bennünket, hogy mi is voltunk gyerekek, hogy bizony onnan, abból a kiszolgáltatott helyzetből, ott nekünk ugyanúgy meg lehetnek a magunk igazai.
1: És ne felejtjük, hogy ők a legnagyobb tükör.
0: Azaz. Hú, én tanulok tőlük sokat. Ja. Viszont nálunk most szerelmes órák következnek a szerelem hullám hosszán, és akkor mindig van egy elköszönésem, hogy mit szoktam ilyenkor mondani, de ma nem ez érvényes. Ha a rádiót, azt maradjon bekapcsolva, hogy minden, ne nézzétek a tévét, ha csak nem a gyerekek tévét akarnak nézni, de az más. Hogy ma nem mondok semmit, csak annyit, hogy tényleg még ez a nap éjfélig, tényleg az övéké. Ők a boss, ők a főnökök. Ők a... Mondjuk erre szinonimákat? Ők a dirik, az igazgatók. Ők mondják, ők a család menedzserei ezen a napon. Jövő héten is lesz szóda, lesz vendégem is, ahogy mindig, vasárnap délután 4-től este 8-ig mindenkit csokkoltatok. Téged is köszönöm szépen, hogy itt voltál, velem töltötted ezt a szép vasárnap délután. Nagyon tanulságos volt.
1: Figyelj,
0: egy bármilyen gondolattal, amivel el tudsz köszönni a kedves hallgatóinktól. És akkor ez lesz, a te mondatod lesz az utolsó.
1: Jó, hát akkor ha csak egyel köszönhetek el, akkor azt szeretném mondani, hogy soha ne adjátok fel az álmaitokat, és ez lehet, hogy közhely, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjetek élni, és álljatok ki magatokért, és igen, a magatokban a bennetek levő gyermeket, ha már gyermeknap van, akkor a bennetek levő gyermeket soha ne felejtsétek, és szeressétek, amíg csak éltek, mert az mindig ott lesz veletek végig az út során.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: 20 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: 71 szülő kérte a balassagyarmati központi óvodát, hogy gyermekeik annak ellenére járhassanak a városi intézménybe, hogy nem Balassagyarmaton laknak, közölte Halmosi Anna, a polgármesteri hivatal önkormányzati humán szolgáltatási és igazgatási osztályának csoportvezetője. Írásos előterjesztésben ismertette, a központi óvoda felvételi körzete az alapító okirat szerint Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településekre terjed ki. Az óvoda lehetőséget biztosított arra, hogy a szülők az óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöltésével jelezzék, ha városon belül, a lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől távolabb eső feladatellátási helyen szeretnék óvodába járatni gyermeküket. Ezeket a kérelmeket az óvodai férőhelyek és az óvoda köteleskorú gyermekek számának függvényében vette figyelembe az igazgató. A felvételüket kérő gyerekek között van 71 fő, akik nem rendelkeznek balassagyarmati lakóhelyjel, tartózkodási helyjel, mégis itt szeretnének óvodába járni. Az óvodai felvételi kérelmen a gyerekek szülei a felvétel indokaként a balassagyarmati munkahelyet jelölték meg, illetve van, akinek a testvére már a központi óvodában rendelkezik jogviszonnyal, vagy éppen a nagyszülők Balassagyarmaton élnek. Már megtekinthető Vác weboldalán a városi település terv és a helyi építési szabályzat módosításának anyaga, amelyről hamarosan vitatkozhatnak a lakók az önkormányzat által szervezendő fórumon. A város város vezetői várják azokat, akiknek észrevételük és módosítási javaslatuk van az előzetesen már jóvá hagyott telepítési tanulmányok kapcsán. A tervekről június 10-én lesz közmeghallgatás a Váci Madách Imre Művelődési Központban 16 órától. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hárs és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István, a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson, ahol egy férfi több embert megsebesített. A Winterthur állomásánál történt incidens után a rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak ki. A környéket le is zárták. Szemtanúk szerint az elkövető a támadás közben Allah Akbart kiabált, írta a Magyar Nemzet a Telegráf beszámolója alapján. A feltételezett elkövetőt, egy 31 éves svájci állampolgárt letartóztattak. A bűncselekmény három áldozatát kórházi ápolásba részesítették.
5: Közlekedés.
6: Víz és csatorna vezeték építési munkák miatt lezárták Vácon a budapesti főútat, a menetrend szerinti buszjáratok kivételével tilos a behajtás az érintett szakaszon. A kerülő utat táblák jelzik, a munka és a megváltozott közlekedési rend várhatóan június közepéig tart. Feloldották a forgalomkorlátozás Balassagyarmaton az Adi utcában, ahol a beszakadt út mélyén háborús robbanószert találtak. A tűzszerészek és a vízmű munkatársai is befejezték a munkákat, már ismét járható az út a Hétvezér és az Erdélyi utcák között is. Trafipaxra lehet számítani a 2-es úton a Gödöllői út közelében, Szobon a főútvonalon, valamint a 22-esen Ipolyszögnél és Karancsság közelében is.
5: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
5: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. Sem az utazás szervezésében és kifizetésében, sem pedig a bankkártya használatát tekintve nem térnek el lényegesen a magyarok szokásai a Kelet-Közép-Európában élők szokásaitól. Ezt mondta az Inforádióban egy felmérés eredményeit ismertetve a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója. Kelemen Tamás tájékoztatása szerint az adatfelvétel során először az utazási kedvvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, majd utazási célokról, az utazás szervezés módjáról, a közlekedésről, a költségek tervezéséről, a foglalási szokásokról, illetve a bankkártyákhoz kapcsolódóan a fizetési módokról, a keresett szolgáltatásokról érdeklődtek. A felmérésből kiderült az is, hogy a magyarok utazási preferenciája hasonlóan a régió többi országához Európára koncentrálódik. A megkérdezettek több mint 90%-a válaszolt így. A legtöbben Horvátországba, Olaszországba, Ausztriába, Görögországba vagy Spanyolországba terveznek utazást. Kamerákat szereltek fel a Dunaszerdahelyi közös igazgatású szakközépiskola 21 osztálytermébe. Az iskola diákjának beszámolója szerint mozgásérzékelővel és hangrögzítése is alkalmas technológiával felszerelt kamerákat telepítettek. Beszámolók szerint a termekben semmilyen kiemelkedő érték, például drága géppark vagy speciális felszerelés nem található, amely ezt a lépést indokolná. Úgy vélik, a kamerákat fegyelmezés céljából telepítették. A tantermekbe kihelyezett kamerákkal kapcsolatban leginkább arra panaszkodnak a diákok, hogy az iskola vezetősége sem a szülőket, sem a diákokat, sem pedig a pedagógusokat nem tájékoztatta arról, mire készül és miért szükséges a tantermek megfigyelése. Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbina csarnokába, közölte a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás nem okozott kárt a létesítmény főberendezéseiben, de lyukat ütött a turbina csarnok falában. Az atomerőművet Oroszország 2022. márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében, a frontvonal közelében található.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban az ötvözet gyárúton mérik az autók sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 31-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Balassagyarmaton tavaly 156-an kaptak valamilyen ellátást a térségi szociális szolgáltató központtól. A kötelező alapszolgáltatás keretében egyebek mellett a személyi segítségnyújtást, a háztartás vezetését és az egészség megőrzésére irányuló szabadidős program szervezést segítették a munkatársak. Telek Tibor, a Balassagyarmat kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványban részletezte. A szociális alapszolgáltatás térségi szinten összesen 444-en kapták meg, 44 munkatársuk közreműködésével. A gondozási óradíjak a jövedelemtől, illetve a nyugdíj mértékétől fügtek. 57 000 forint bevétel alatt 290 forint, még a legmagasabb díjat 171 000 forintnyi bevétel fölött kellett fizetni, ami 980 forint óránként. A szolgáltatások díjai várhatóan nem változnak idén, tette hozzá a központ igazgatója. 1626-ban Eszterházy Pál és katonái sikeresen visszaverték a túlerőben lévő oszmán török sereget Nógrád váránál. Erre emlékeztek tegnap a várvédés újrajátszásával. A látványos bemutatón túl az érdeklődők meghallgathatták a keleti szélzenekar korabeli dallamait, illetve megtekinthettek egy fegyver és viselet bemutatót is. A rendezvényt végül a Zokni Gombóc csata után stílszerűen 16 óra 26 perckor díszlövéssel zárták. Mától növényvédelmi céllal permeteznek Vác közterületein, mintegy két héten át, tájékoztatott a Váci Városfejlesztő Kft. A társaság közölte, a platán, a hárs és az ostorfák, továbbá a cserepes muskátlik védelmét szolgáló beavatkozások során hétféle rovar és gombaölőt, valamint lomtrágyát használnak fel. A szerek méhekre mérsékelten veszélyesek, vizek szennyezésére pedig kifejezetten veszélyesek. Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025. novembere és 2026. februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.
2: Közlekedés.
1: Mai es Algótarjában az Ötvözet gyárúton mérik az autók sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Komoly technikai malőr miatt leállt a Debrecenben gyártott X3-as BMW átadása, illetve a már átadott járműveket is visszahívták. Áramütés veszélye fenyegeti a használókat. Bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet. A német közlekedési hatóság a KBA információi szerint összesen 145 darab X3-ast kell visszahívni világszerte. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltő elektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. A BMW és a német hatóság szerint eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár. Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. Az ütközés következtében a nullvezeték szorítója letört. Ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat. A túlfeszültség miatt az érintett trafó körzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek. Mokán István, a várospolgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez, és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyandár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak. 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hirt térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Tom Holland elárulta, hogy a jövőben szívesen átadná stafétát a következő pókember generációnak, miközben segítene felépíteni a franchise új korszakát. Az Empire magazinnak adott interjúban a 29 éves színész arról beszélt, hogy örömmel támogatná egy új pókember karakter bevezetését. Legyen szó Miles Moralesről, a Poe Gwenről, vagy akár Poe nőről. Holland szerint nagyon tetszene neki, ha olyan mentor szerepet tölthetne be, mint amilyet korábban Robert Downey Jr. vállalt mellette Tony Starkként. Úgy fogalmazott, teljesen elégedetten lengene el a naplementébe, ha segíthetne elindítani a következő fejezetet.
1: Közlekedés.
2: Mai Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton mérik az autók sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében, míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videó mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arsenal rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon, megafon. Nagyot szó.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.
3: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága.

hátra él. Sokakon, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

és napjaink meg a slágerei.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Az idei szezonban visszafogottabb 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 6-700 forint körül lesz, mondta Erdélyi Dóra, az Oeconomus gazdaságkutató alapítvány munkatársa. Hozzátette, a különféle prémium ízek mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súruló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedett. A fagylalt itthon fele annyiba kerül, mint például Barcelonában, Madridban, Londonban. Járványügyi intézkedések miatt egy egész óvodás csoportot be kellett zárni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, írta meg a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Jelenleg egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve 2 óvodapedagógus számít kontakt személynek, közölte Varga Marina polgármester. A településen kialakult hepatitis A vírus fertőzéssel kapcsolatban az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel. Olvasható a videóhoz mellékelt bejegyzésben. Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatása alapján, közölte a városvezető. A lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére és az ajánlott higiéniai szabályok betartására kérték. Halak pusztulnak a Tihanyi belső tóban, melynek vízszintje az elmúlt időszakban látványosan visszahúzódott. A szakemberek szerint a jelenség hátterében oxigénhiány állhat. A pusztulás elsősorban az invazív, vagyis nem őshonos ezüstkárász állományt érinti, amely nagy számban van jelen a tóban. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közölte, hogy megkezdték a kárelhárítás megszervezését. A halpusztulás azért is kelt különös aggodalmat, mert a belső tó az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, és olyan partszakaszok, iszapmezők, valamint mederrészek kerültek felszínre, amelyek hosszú évek óta nem voltak láthatók. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a problémák mögött nem csak a csapadékhiány és az aszály állhat, hanem a Tihanyi vízrendszerben zajló összetettebb változások is szerepet játszhatnak. A labdarúgó világsztár David Beckham és az énekes Mick Jagger közös fotóval jelentkezett be Budapestről a Bajnokok Ligája mérkőzés helyszínéről. A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arzenál rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A 8 gyermekes rock legendáról egyébként az is kiderült, hogy a döntőre 40 éves és 9 éves fiaival látogatott ki.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: emlékeznek. Az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat. Legyen erő, újra meg, újra.
1: Megafon! Megafon!